0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Ты в 91 FM. Классное радио в дорогу.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő,

0: nálad.
1: Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy

0: reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjánosta 2. Jodin FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. Divjana 102. Biodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám rokon.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио в дорогу.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Puls

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanostadva. Jodin FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Se, Radio Pulse. Divjanosto 2, Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 и 1 FM.

0: munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сивьяносто два и один FM. Классное радио.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulsz FM.

0: 7 óra. Восьма година. За київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat június 19-én pénteken, híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 19 червня, п'ятниця. В ефірі новини. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Ma kerül sor Szerhi Copin katona temetésére Beregszászban. A Beregszászi Városi Tanács, a képviselőtestület, a végrehajtó bizottság és a Beregszászi Kistérség őszinte részvétét fejezi ki Szerhi Copin családjának és hozzátartozóinak. A Donyec megyében végrehajtott harci feladat teljesítése közben 2023. január 24-én vesztette életét Szerhi Copin, aki 1990-ben született. A temetés

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: ünnepeljen otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: Köszöntjük a rádió hallgatókat június 19-én pénteken, híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
1: Радіослухачам вітання. Сьогодні 19 червня, п'ятниця. В ефірі новини. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
0: Ma kerül sor Szerhíd Copin katona temetésére Beregszászban. A Beregszászi Városi Tanács, a képviselőtestület, a végrehajtó bizottság és a Beregszászi Kistérség őszinte részvétét fejezi ki Szerhíd Copin családjának és hozzátartozóinak. A Donyec megyében végrehajtott harci feladat teljesítése közben 2023. január 24-én vesztette életét Szerhíd Copin, aki 1990-ben született. A temetésre ma 11 óra 30 perc kor a Bercsényi utca 43-as szám alatt kerül sor. A temetési szertartás 12 órakor folytatódik a Szent Háromság Szent Mihály templomban a buszpályaudvar környékén. A szertartás befejezése után a gyászmenet a búcsúi városi temetőbe indul, közölte Babják Zoltán, a Beregszászi Kistérség polgármestere.
1: Сьогодні в Берегові прощатимуться з загиблим на війні Сергієм Цопіним 1990 року народження. Він загинув під час виконання бойового завдання в Донецькій області 24 січня 2023 року. Церемонія прощання із захисником відбудеться сьогодні о 12:30 за адресою вулиця Бетлена Габура, 43. Чин похорону розпочнеться о 13:00 за київським часом у Свято-Троїцько-Михайлівському соборі в районі автовокзалу. Після завершення богослужіння похоронна процесія вирушить до міського кладовища в Бучі. Про це повідомив голова Берегівської громади Золтан Бабяк.
0: Ma is lehetőség van Beregszászban, a mikrorájonban a házi kutyák és macskák ingyenes veszettség elleni oltására. Tegnap mintegy 20 négylábú gazdája élt a lehetőséggel. A Beregszászi Járási Állategészségügyi Kórház szakemberei hangsúlyozzák, hogy a veszettség elleni vakcinázás a betegség elleni védekezés legfontosabb eszköze. Tegnap ellátogattunk a kihelyezett oltópontra, ahol Varga Béla, a Beregszászi és a Nagybégányi Kistérség körzeti állatorvosa nyilatkozott rá.
2: Eddig sikerült beoltani 20 kutyát macskával együtt. Hozzák a házi kedvenceket, csak sokan ez a helyzet, hogy vagy dolgoznak, vagy nem érkeznek még, de itt leszünk, és akkor még a hét folyamán, jövő héten a geológusoknál. Hát olyan 8-tól 2 helyi idő szerint. Azért fontosak az oltások, mert ugye ez a veszettség sajnos nem kezelhető. Nincs ellene ilyen hatékony kezelés, hanem csak a véldeoltás tudja megelőzni a betegséget. Az embereknél meg különösen veszélyes, mert ott is, hogyha elkésnek, tegyük fel, a kutya megmarja, megharapja, vagy macska, akkor okvetlen orvoshoz kell fordulni, és amelyik állat nincs beoltva, az nagyon veszélyes a vírus az emberi szervezetre. Tulajdonképpen ezek a rákcsálók, hogy a zegér, a denevér és más állatok, ezek a hordozói a veszettségnek ilyen. Tegyük fel, nem muszáj, hogy róka bejöjjön, elég egy egér, egy patkány, és a denevérek is terjesztik a vírust, a veszettségnek a vírusát. Az is megfertőzheti a házi állatokat.
0: Ma az ingyenes oltás előreláthatólag 14 óráig vehető igénybe, hétfőn és kedden pedig a geológusok sugárútján, a régi klub területén várják a kutya és macska tulajdonosokat.
1: Сьогодні у Берегові в мікрорайоні також є можливість безкоштовно вакцинувати домашніх котів та собак від сказу. Вчора такою послугою скористалися близько 20 власників чотирилапих. Фахівці Берегівської дільничої лікарні ветеринарної медицини наголошують, вакцинація проти сказу є основним методом боротьби проти цього захворювання. Вчора ми завітали до виїзного пункту вакцинації, де поспілкувалися з Сергієм Пораваєвим, лікарем ветеринарної медицини.
3: Дуже хотілося б звернутися до власників, відноситись до цього більш відповідально і не пропускати вакцинації собак та котів. Переносчиками сказу є дикі лисиці, собаки, коти. Також є переносчиками, але не хворіють їжаки, а також летучі миші. Тому навіть якщо тварина не покидає території двору, вона все ще досить вразлива щодо зараження сказу. Також сказ є досить небезпечним для людини, так як на даний момент ця хвороба не є вилікованою, тому основним способом боротьби з ним це є профілактична вакцинація тварин.
1: Сьогодні безкоштовно вакцинувати котів та собак можна орієнтовно до 15:00 за київським часом, а у понеділок та вівторок вакцинацію проводитимуть на проспекті Геологів на території старого клубу.
0: Az ukrán kormány döntése értelmében a vállalati fogyasztók a jövőben hosszú távú szerződések keretében rögzített feltételekkel vásárolhatnak villamos energiát. Julija Szviridenko miniszterelnök tájékoztatása szerint az új rendszer lehet

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: 9 óra. 10 година. За Київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat június 19-én pénteken, híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 19 червня, п'ятниця. В ефірі новини. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Munka megbeszélés tartott Babják Zoltán, a beregszászi kistérség polgármestere, a kistérséghez tartozó körzetek előjáróival. A találkozó során olyan kérdéseket vitattak meg, amelyek közvetlenül befolyásolják a lakosok kényelmét és életminőségét. Kiemelten szó esett a közvilágítás működéséről, a zöld területek kaszálásáról, a szilárd háztartási hulladék elszállításáról, valamint egyéb aktuális feladatokról. Továbbra is ellenőrzés alatt áll a szükséges dokumentáció elkészítése és a ravatalozó épületek kivitelezésének menete az előjárói körzetekben, valamint az olyan elhagyott házak, gazdasági épületek és földterületek felderítése, amelyeket hosszabb ideje nem használnak, illetve amelyek tulajdonosairól nincs információ, közölte Babják Zoltán, a beregszászi kistérség polgármestere Facebook oldalán.
4: Голова Берегівської громади провів чергову щотижневу робочу нараду зі старостами старостинських округів громади. Під час зустрічі обговорили питання, які безпосередньо впливають на комфорт та якість життя мешканців. Зокрема, йшлося про роботу вуличного освітлення, покіз зелених зон, вивезення твердих побутових відходів та інші поточні завдання. На контролі залишається оформлення необхідної документації та хід будівництва ритуальних будинків у старостинських округах, а також виявлення покинутих будинків, господарських споруд, куди земельних ділянок, які тривалий час не використовувалися або щодо яких відсутня інформація про власників. Про це проінформував голова Берегівської громади Золтан Бабяк на сторінці у Facebook.
3: Az ukrán privátbank új készpénzfelvételi korlátozásokat vezetett be ügyfelei számára. A szabályok szerint Ukrajnán belül ATM-ből legfeljebb 40 000

Köszöntöm hallgatóinkat, sporthírénkkel folytatjuk. Vitánya, Ragyoszluka, Csendovasrojúvá, Novenes Sportom. A magyarországi Tiszavasváriban rendezték meg a Home Beach elnevezésű imád.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Bírta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a Beregszászi Református templomból. Igét hirdett Tarackozy Ferenc, a Beregszászi Református gyülekezet vezető lelkipásztora.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує керівний пастор Берегівської реформатської церкви Тарацкозі Ференц. Залишайтеся з нами!
2: Kegyelem nékünk Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Drága Urunk, hálás szívvel köszönjük te néked, hogy ma reggel ismét itt állhatunk előtted, rád tekinthetünk, és őszinte vágyakozással állva előtted várjuk, Urunk, hogy te szólj, hogy a te szavadnak ereje és hatalma legyen az életünkre nézve, hogy szavad formáljon, hogy készít egyen arra, hogy a te dicsőséged vissza tudjék ragyogni rólunk. Kérünk téged, így szólj hozzánk, így vezess bennünket, tanácsolj. Kérünk, hallgass meg. Amen. Isten igéjét, kedves testvérek, a mára kijelölt Ószövetsége szakaszból olvasom, Zsoltárok könyve 115. részéből. Míg az ige szakaszt felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket, foglaljanak helyet. Megnevezett helyről így szól Istennek igéje. Nem nékünk, Uram, nem nékünk, hanem a te nevednek adj dicsőséget, a te kegyelmedért és hűségedért. Miért mondanák a pogányok, hol van hát az ő Istenük? Pedig a mi Istenünk az égben van, és amit akar, azt mind megcselekszi. Azoknak bálványa ezüst, arany, emberi kezek munkája. Szájuk van, de nem szólnak, szemeik vannak, de nem látnak. Füleik vannak, de nem hallanak, orruk van, de nem szagolnak. Kezeik vannak, de nem tapintanak. Lábaik vannak, de nem járnak, nem szólnak az ő torkukkal. Hasonlók legyenek azokhoz készítőik, és mindazok, akik bíznak bennük. Izrael, te az Úrban bízzál, az ilyenek segítsége és pajzsa ő. Áronnak háza, az Úrban bízzál, az ilyenek segítsége és pajzsa ő. Akik félitek az Urat, az Úrban bízzatok, az ilyenek segítsége és pajzsa ő. Az Úr megemlékezik mi rólunk, megáld minket, megáldja Izrael házát, megáldja Áronnak házát. Megáldja azokat, akik félik az Urat, kicsinyeket, nagyokat. Szaporítson titeket az Úr, titeket és a ti fiaitokat. Áldottai vagytok ti az Úrnak, aki teremtette a mennyet és a földet. Az egek az Úrnak egei, de a földet az ember fiainak adta. Nem a meghaltak dicsérik az Urat, sem nem azok, akik alászállnak a csendességbe. De mi áldjuk az Urat mostantól fogva mindörökké. Dicsérjétek az Urat! Kedves gyülekezet, kedves testvérek! Mindig nagy kérdés, hogy egy-egy leírt ige szakasz, az mi által válik hangsúlyossá és fontossá, mitől kap fontos szerepet egy-egy pillanatban az emberi életben. És egyrészt valljuk azt, hogy Isten szent lelke, aki ismer bennünket, nagyon jól tudja, hogy élethelyzeteinkre nézve mi az, amiben hangsúlyt tesz valamire, felhívja a figyelmünket, bátorít, vagy éppen megállít. Ugyanakkor ennek a mai Zsoltárnak, meg egy néhány Zsoltárnak a 113-tól a 118. Zsoltárig van egy másik fontos hangsúlya is, ezek az úgynevezett Hallél Zsoltárok, és talán számomra, de bízhatom a testvéreket, hogy testvérek számára is, kapjon azért hangsúlyt ez a néhány Zsoltár, mert ezt maga az Úr Jézus énekelte ott a Gecsemáni kertjében. Az a Zsoltár, ami kereszthalála előtt a tanítványaival, mikor elindul, azt olvassuk, hogy ahogy mennek éjszaka, éneklik ezeket a Zsoltárokat. Ugyanis ezek a Zsoltárok beszélnek az egyiptomi szabadulásról, beszélnek arról, hogy kicsoda az Isten, beszélnek arról, hogy az Istennel szemben az ember hogy tekint a bálványokra, és a mai napig a szakaszunk, a 115. Zsoltár kifejezetten arra teszi a hangsúlyt ebben a Zsoltárban, mint egy Isten dicsőítve, hogy szemben a bálványokkal, amik egy abszurd, emberi kéz csinálmányával szemben kicsoda az élő Isten, kit illet a dicsőség, a magasztalás, a dicséret. Tehát próbáljuk így tekinteni a mai zsoltárt, hogy ez az ének egy olyan zsoltár, imádság, amit maga az Úr Jézus is énekelt. De nézzük, hogy miről is szól ez a zsoltár. Nem nekünk, Uram, nem nekünk, hanem a Te nevednek adj dicsőséget. Egy nagyon fontos megállapítással kezdi ez a zsoltár. És ha valamikor, de talán napjainkban különösen fontos ezt úgy a szívünkben forgatni, hogy tulajdonképpen a mindennapjainkban kire mutat a mi életünk. Amikor annyi sok minden meghatároz bennünket, kitölti az életünket, és annyi sok mindenre kerül hangsúly, akkor jó időközönként megállni és azzal szembesülni, hogy az alapvető, az elsődleges célja az emberi létnek, az Isten dicsőségének a hordozása. Ami azt jelenti, hogy valóban az Isten dicsősége kell látszódjék, vagy másod szempontból visszatükröződjék az emberi életről. Nem szabad elfeledkezzünk arról, hogy az Isten, mikor megteremti az első emberpárt, akkor azt mondja, hogy képére, hasonlatosságára. Ami azt jelenti, hogy az Isten dicsősége kell visszaragyogjék az emberi életről. És ezért mondja ezt a zsoltáros, és mondja ezt az Úr Jézus, az Isten fia, ott a Gecsemáné kertjében, énekében, hogy nem az, amit mi teszünk, nem az, akik mi vagyunk. Ne nekünk adj dicsőséget, nem a mi tettünk, a mi gondolkodásunk, az, amit mi elérhetünk, nem ezen van a hangsúly, hanem azon, hogy te ki vagy, a te kegyelmeden. És olyan erőteljes ez, hogyha belegondolunk abba, hogy énekli ezt Isten fia Jézus Krisztus, ott a keresztre menet, ott azon az éjszakán, amin elárultatott. Azon az éjszakán, amely nagyon rövid időn belül odáig vezet, hogy keresztre feszítik. És mondja ezt az Isten fia, hogy nem a mi dicsőségünk, nem az én dicsőségem, hanem a te kegyelmedé a dicsőség. És hogyha ilyen szempontból vizsgáljuk meg azt, hogy az emberi szempontból az életünkön mennyire látszik az, hogy ki vagyok én és kihez tartozom, akkor talán még nagyobb hangsúlyt kap az, hogy oly sokszor az emberi létünk egy dologról szól, a státuszharcokról, hogy elérjek valamit, hogy az elért kis világomban én kerekedjek felül, tehát valamilyen formában én látszódjék. Engem ismerjenek el, enyém legyen a dicsőség. Az egész emberi létünk erről szól. Természetesen gyökerezik ez abba, hogy olyanok lesztek, mint az Isten, úgy, hogy közben már olyanok, mint az Isten. De mégis a kígyói megkísértése az embernek tulajdonképpen ezzel a mondattal, hogy olyanok lesztek, mint az Isten dicsőségének a megrablása. Mert azzal, hogy hordozzák az Isten képűséget, olyanok, mint az Isten. Miben más mégis, amit a kígyó kíván vagy kér? Abban, hogy jónak és rossznak tudói lesztek. Tehát egyenlőjel kerül közétek és Isten közé. Nem csak hasonló, nem csak kép más, nem csak olyan, mintha, hanem olyan, egyenlő leszel az Istennel. Épp nemrég hallogattam néhány előadást korunk egyik nagy ideológusától, Hararitól, akinek ugye a könyve is megjelent, az első könyve a Homo sapiens, a másik pedig a Homo Deus, az ember istenné válása. És nagyban taglalja azt, hogy a tudomány, meg a mindenféle ipari fejlődés, meg minden, ahová tart ez a világ, ez nagyon közel áll ahhoz, hogy az ember megistenüljön, hogy valóban ő rendelkezzen mindennel. És ez a cél motiválja az emberiséget, hogy valóban megistenüljön és Isten legyen. És ha úgy őszintén belegondolunk, mennyi kis Isten van bennünk, körülöttünk, amikor fontosabb a státuszom, mint az identitásom. Fontosabb, amit elértem, mint az, hogy Isten gyermeke vagyok. És úgy megszólított ebben engem is az Isten, hogy igazából identitásomnál mi a fontosabb? Az, hogy lelkész vagyok, vagy az, hogy Isten gyermeke vagyok? Mit teszek azért, hogy lelkész vagyok, és mit teszek azért, hogy Isten gyermeke vagyok? Addig, amíg azon van a hangsúly, hogy van egy státuszom, van egy lelkésze, vagyok ennek a gyülekezetnek, addig, akár tetszik, akár nem, az Isten dicsőségének megrablásáról van szó. És minden élethelyzetben, életterületben, amikor bármilyen formában eltakarom, bármilyen formában nem Istenre mutatok, abban a pillanatban Isten dicsőségét rablom meg. Mert az egész életünk erről kell szóljon, hogy Isten gyermekeként kihez tartozom. Ez a alapvető funkciója az emberi létnek, hogy hasonlósága és képmása, hogy folyamatosan látszódjék rajta. És ha ezt nagyon aprólékosan vizsgáljuk meg, akár csak egy napnak a történéseit, egy-egy mondatunkban, egy-egy valamiben, amihez hozzányúlunk, amit teszünk, leri róla, nyilvánvalóvá válik, hogy én Isten gyermeke vagyok. Mert itt aztán azzal folytatja, hogy ezzel szemben ott van az, ami olyan, mint az Isten, a bálvány. Azaz, ez az egész teremtett világ, onnantól kezdve, hogy az ember kezébe került, és onnantól kezdve, hogy elbuktunk, és olyanná akarunk lenni egyenlő, mint az Isten, innentől kezdve minden, de minden, az emberi létünkben nem másról szól, mint az, hogy leképezzük, olyanná próbáljuk tenni, megpróbáljuk lemásolni, hogy mi vagyunk az Istenek. És ezzel szemben azt mondja a Zsoltáros, hogy minden lélegzetem, minden, amit teszek, minden, amit megélhetek, ezért csak tiéd a dicsőség. Mert a dicsőség a te kegyelmedért csak téged illet. És aztán ugye azzal folytatja, hogy azoknak bálványa ezüst, arany, emberi kezek munkája. Milyen megdöbbentő ebbe úgy belegondolni őszintén. Természetesen ma 21. században élő emberekként, akik már homo deus felé haladunk, amikor arról beszélünk, hogy bálvány, akkor mi már azért ehhez képest sokkal előrébb állunk. Már nem ahhoz a világhoz tartozunk, amikor különböző baál, molok, aser, meg nem tudom milyen bálványokat, vagy görög istenségek, vagy római istenségek kiformálása az, ami ott van a mindennapi vallásos emberi életben. Mi már felvilágosultként egészen másképp tekintünk a bálványra. Sőt, ezt valamilyen formában meg is vetjük. Milyen dolog az, hogy az ember egy kézzel csinált faragott, hatalmas nagy kőből, fából, bármiből legyen bálvány előtt, leborul, áldoz előtte, imádkozik hozzá. Tehát valahol ettől mi már nagyon messze vagyunk. Tehát ilyen már nincs. Akkor mégis, hogyha ebbe úgy belegondolunk, egyrészt az abszurditásáról beszél a Zsoltáros, hogy ez, ami az emberi létet ott meghatározza még, hogy ilyen bálványok készülnek, és ilyen bálványok, akinek van keze, és nem tud fogni, van szája, de nem tud szólni, van lába, de nem tud menni. Azt mondja, hogy ilyen abszurd kép, ami ott van az emberi létben. Akkor mi van ma? Mi a helyzet ma? ha már mi ennyire felvilágosultak vagyunk, kinőttük ezt? Már nincs ez, hogy ilyen mértékben az Isten dicsőségét meglopva nem borulunk le bálványok előtt. És milyen megdöbbentő, hogyha az ember ezen elkezd gondolkodni, hogy mennyire nem változik az ember. Lehet, hogy nem ilyen kézzel csinált bálvány előtt, de mennyi mindenben másoljuk le ugyanezt? Mert mi volt a szerepe tulajdonképpen a bálványnak? Miért faragott az ember bálványt? Egyrészt azt lehetne gondolni, meg bizonyára azért benne van az is, hogy ki akarja fejezni, hogy van egy felette álló transzcendens, de az abszurditása az egésznek az, hogy azt akarja kifejezni, hogy felette álló transzcendens, úgyhogy ő készíti el. Ennek az abszurditása, hogy felettem lévő, de mégis én állok felette. Akkor ki az Isten? Miben változott a világ? Mi az, amiben kifejeződik, hogy Isten van felettem? És mi az, amiben kifejeződik, hogy én kerültem minden fölé? Mitől válik a bálvány bálványá? Azáltal, hogy az élő egy igaz Isten helyett valamilyen más irányba kerül a mutatás, más irányba kerül a dicsőítés, az elismerés, és akkor milyen irányba tud kerülni, hogyha nem Isten irányába? Hát ne adj Isten, hogy ne engem dicsőítsenek, hanem a mellettem lévő lelkészt. Ne adj Isten, hogy ne engem vegyenek észre, hanem a feleségemet. És még sorolhatnánk emberi kapcsolatainkban, amikor ezekben a státuszharcokban folyamatosan azért élünk, azért harcolunk, hogy mi elérjük azt a státuszt, hogy fölé kerekedünk mindenek fölé. És ez lebontva azokra az életközegekre, amiben éppen élünk. Társadalmi szinten, ahol állunk. Ha társadalmi szinten feljebb vagyok, akkor abban az élettérben akarom elérni azt, hogy mindenek fölött vagyok. Bármilyen téren. És ebben úgy szembesít az Isten, hogy nem abszurd dolog lemásolni azt, amit az Isten kijelentett, hogy tulajdonképpen ki is vagyok én. Nem abszurd dolog az egy élő igaz Isten helyett, akié minden hatalom, aki mindennel rendelkezik, ehelyett bitorolni és azt mondani, hogy én vagyok bárki is. Ahogy abszurd volt egy kőből, fából, bármiből készített bálvány előtt leborulni, ugyanolyan abszurd magam előtt naponként tömjénezni. Ugyanolyan dolog. És ezért fontos az, amit itt a Zsoltáros elmond, és újra visszautalnék arra, hogy énekli ezt Isten fia. Énekli az, aki minden joggal rendelkezett azzal kapcsolatosan, hogy magára mutasson. Mert az, amit ő vállalt, amit ő véghez vitt, ez feljogosította őt. És mégis, ahogy a Szent Háromságban ez gyönyörűen látszódik, és amire nézve minket újra és újra szembesít, meghív, az, hogy a fiú szüntelen az atyára mutat. Az atya, íme az én szerelmes fiam. A Szentlélek emeli a fiút. Valahol ebbe hívott bele bennünket az Isten, hogy ahhoz, hogy Isten emeljen téged, emeljen engem, ahhoz az életem arról kell szóljon, hogy felé mutatok, emelem őt. Hol vagyunk mi ettől? Pedig ott van nagyon erőteljesen az elvárás, hogy az Isten áldjon meg, hogy az Isten emeljen fel, hogy az Isten adjon, vigyázzon. Ott van bennünk az elvárás, úgyhogy közben az, akit igazán illet mindez, olyan hiányos az életünkben, keresztény emberekként is az, hogy folyamatosan Isten felé mutassunk. Folyamatosan őt keressük, folyamatosan az ő akaratát cselekedjük. Mit mond a Zsoltáros? Azt mondja, hasonlók legyenek azokhoz készítők, mindazok, akik bíznak bennük. Izrael, te az Úrban bízzál! Az ilyenek segítsége az ő pajzsa. Áronnak háza, az Úrban bízzál, az ilyenek segítsége az ő pajzsa. Akik félitek az Urat, az Úrban bízzatok, az ilyenek segítsége pajzsa ő. Ez a háromszoros felhívás. Érdekes, hogy nem arra hívja fel a Zsoltárosa az Istenben hívőket, hogy adjatok dicsőséget Istennek. Mert rámutat egy nagyon fontos dologra. Nem abban van Isten dicsőítése, hogy én folyamatosan dicsérem az Istent. Mert hajlamosak vagyunk arra, hogy keresztény közösségben, vallásos keretben magasztaljuk mi az Istent, dicsőítsük mi az Istent. Hanem azt mondja, hogy az Isten dicsőítése, az Istennek a dicsőség megadása nem másban van, mint az, hogy az életem ráhelyezem, benne bízok. Az életem arról beszél, hogy Istenben bízok. Látja a családom, látja az életközegem, hogy sok emberben ott a félelem, ott az aggodalom, de látják és hallják, hogy én az Istenben bízom. Nem látják rajtam a félelmet, vagy ha látják rajtam a félelmet, akkor látják azt is, hogy kapaszkodom az Istenbe. Ha látják rajtam a félelmet, akkor kell lássák azt is, hogy még inkább odaborulok az Isten elé. Ha eltölti a félelem, az aggodalom a szívemet, akkor kell lássák rajtam a legközelebb állók is, hogy még többet érdepelek. Mert ebben fejezem ki, hogy kiben van az én bizodalmam. Igen, félelem vesz körül, sokszor ránk szakad, de ezekben is az Istenben bízom. Az Istenben bízom. Na ebben mutatkozik meg Isten dicsősége, mert ebben elismerem, hogy kicsoda az Isten. Nem abban, hogy beszélek róla, nem abban, hogy gyönyörű énekeket éneklek. Ezek mind hozzátartoznak. De amikor csak ebben kiüresedik, akkor nagy a baj. Ezzel szemben a Zsoltáros arra hívja fel az Isten népét, hogy benne bízzatok. És ha a bizalom láthatóvá válik, akkor ragyog az Isten dicsősége. Hát hadd legyen talán leghangsúlyosabb mai nap üzeneteként az, hogy bízzatok az Úrban. Ne csak szavakban, hanem látszódjék ez minden tettetekben. Benne biztok. Nem magatokban, nem másban, nem emberi lehetőségekben, hanem egyedül az élő Istenben. Így legyen. Amen. Drága Urunk, hálászívvel köszönjük, hogy most is arra biztasz bennünket, arra hívsz bennünket, hogy minden kétséget kizáróan a bizalmunkat csak beléd vessük. Annyi sok mindenben tudunk mi bízni, és próbálkozunk emberi megoldásokban, és annyiszor omlik össze lábunk alatt a talaj, és válik ingoványossá, és vesz előtt rajtunk a félelem, az aggodalom. De köszönjük, hogy te ebben nem megítélsz, hanem most is felemeled tekintetünket, és arra hívsz, hogy akkor töltjük be igazán küldetésünket, akkor válunk igazán kedvessé szemeidben, hogyha legnehezebb helyzetben is benned bízunk, vagy a könnyebb utakon is, akkor válik nyilvánvalóvá, hogy a te dicsőséged látható, hogyha érezhető és látható tetteinkben, cselekedeteinkben, hogy mi csak te benned bízunk. Kérünk, Urunk, hogy így munkálkodj bennünk, formálj minket, emlékeztess, ha kell, akkor vezess oda a mélységbe, a térdeplésbe, ha kell, akkor hívj el magasztalásra. Hadd legyen minden egyes pillanatunk valóban a te dicsőségednek a hordozói. Hadd tudjunk feléd mutatni, hadd legyen nyilvánvalóvá, hogy mi gyermekeid vagyunk. Kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az atyának szeretete, a fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége áldjon és szenteljen meg mindnyájunkat. Amen. Istentől megáldott békés napot kívánunk mindenkinek.
0: Tisztelt rádióhallgatóink, üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteltünket a Beregszászi Református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Tarackozy Ferenc, a Beregszászi Református gyülekezet vezető lelkipásztora.
1: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Тороцкозі Ференц, керівний пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 и 1 FM.

0: 10 óra. A Denajce Tahodena. Za Kijevskim časom.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat június 19-én pénteken, híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 19 червня, п'ятниця, в ефірі новини. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Munka megbeszélés tartott Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere, a kistérséghez tartozó körzetek előjáróival. A találkozó során olyan kérdéseket vitattak meg, amelyek közvetlenül befolyásolják a lakosok kényelmét és életminőségét. Kiemelten szó esett a közvilágítás működéséről, a zöld területek kaszálásáról, a szilárd háztartási hulladék elszállításáról, valamint egyéb aktuális feladatokról. Továbbra is ellenőrzés alatt áll a szükséges dokumentáció elkészítés és a ravatalozó épületek kivitelezésének menete az előjárói körzetekben, valamint az olyan elhagyott házak, gazdasági épületek és földterületek felderítése, amelyeket hosszabb ideje nem használnak, illetve amelyek tulajdonosairól nincs információ, közölte Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere Facebook oldalán.
4: Голова Берегівської громади провів чергову щотижневу робочу нараду зі старостами старостинських округів громади. Під час зустрічі обговорили питання, які безпосередньо впливають на комфорт та якість життя мешканців. Зокрема, йшлося про роботу вуличного освітлення, покіз зелених зон, вивезення твердих побутових відходів та інші поточні завдання. На контролі залишається оформлення необхідної документації та хід будівництва ритуальних будинків у старостинських округах, а також виявлення покинутих будинків, господарських споруд, куди земельних ділянок, які тривалий час не використовувалися або щодо яких відсутня інформація про власників. Про це проінформував голова Берегівської громади Золтан Бабяк на сторінці у Facebook.
3: Egy héten belül két súlyos esethez is riasztották a mentőket Kárpátalján, miután fiatalkorúaknál alkoholmérgezésre utaló tünetek jelentkeztek. Az egyik riasztás a Nagyszőlősi térségből érkezett, ahol egy 12 éves fiú a folyóparton lett rosszul, és többször elvesztette az eszméletét. Az elsősegélynyújtást követően a gyermeket kórházba szállították, az esetről pedig értesítették a rendőrséget. Hasonló eset történt Ungváron is, egy 14 éves fiúhoz barát hívtak segítséget, miután hányás, légzési nehézségek és eszméletvesztéssel járó rosszulétek jelentkeztek nála. A mentőszolgálat a történtek kapcsán arra figyelmezteti a szülőket, hogy beszéljenek gyermekeikkel az alkoholfogyasztás kockázatairól.

Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitányára gyorsztuk a Csámdavassőbá, Hinovene Sporton. Vasárnap rendezik meg a Kalocsai Géza emléktornát a Beregszázi Barátság stadionban, ahol a 40 év feletti játékosok lépnek pályára. A négy csapatos minitorna résztvevői Beregszáz, Volóc, Munkács és Ilosva. A megnyitó június 21-én délelőtt 9 órakor kezdődik. U nedjelju na stadionie Družba u Berhovi budeće memorialni turnir imeni Gizi Kalocsai для гравців 40 плюс. У мініторнірі візьмуть участь 4 команди Берегова, Волоця, Мукачева та Іршави. Урочисте відкриття розпочнеться 21 червня о 10:00 за київським часом.

0: házigazda Kanada történelmi 6-0-ás kiütéssel győzte le a két piros lapot is kapó Katart Vancouverben. Mexikó Dél-Korea 1-0. A végig feszült parás hangulatú összecsapás egyetlen mindent eldöntő találatát az 50. percben szerezték a mexikóiak, amellyel begyűjtötték a 3 pontot, és hatalmas lépést tettek a továbbjutás felé. Kanada Vancouver is outdal historisch noros Romu Kataru за хунком 6-0. При цьому суперник догравав матч, отримавши дві червоні картки. У матчі групи А ще один господар турніру збірна Мексики у Гвадалахарі здобула мінімальну перемогу над Південною Кореєю з рахунком 1-0. A világbajnokság ma esti programjában a társházi gazda Egyesült Államok lép pályára. 21 órától Ausztrália lesz az ellenfél San Franciscóban, a D-csoport kiemelt rangadóján. Az idő eltolódás miatt a játéknap további mérkőzései európai idő szerint már szombat hajnalban, június 20-án következnek. Pontban éjfélkor Skócia Marokkó, 2 óra 30-tól Brazília Haiti, hajnali 5 órakor Törökország Paraguay. A szombat hajnali program így 3 különböző helyszínről hoz fontos csoport találkozókat, köztük a brazilok újabb fellépését. Учірній програмі чемпіонату світу сьогодні на поле вийдуть співгосподарі турніру збірна США, яка у 22:00 у Сан-Франциско зіграє проти Австралії в центральному матчі групи D. Через різницю у часі інші поєдинки цього ігрового дня за європейським часом відбудуться вже вранці суботи 20 червня. О 1:00 Шотландія-Марокко, о 3:30 Бразилія-Гаїті, а о 6:00 ранку Туреччина-Парагвай. Таким чином, суботній ранок принесе одразу три важливі матчі групового етапу з різних міст Північної Америки. Серед них і наступний виступ збірної Бразилії. Brutális tempóban zajlik a 2026-os labdarúgó világbajnokság. A 48 csapatos mezőny miatt szünnap nélkül pörög a csoportkör. Június 11 és 27 között minden nap rendeznek mérkőzést. A válogatottaknak a minimális regeneráció mellett az amerikai időzónák és a szélsőséges időjárás jelentik a legnagyobb kihívást. A mai helyszínek között akár 3 órás eltérés is van, Texasban pedig extrém hőség nehezíti a játékot. Még a houstoni Fedett Energy Stadiumban is komoly terhelést jelent a páratartalom. A torna során mindössze 5 hivatalos szünnap lesz, kizárólag az egyenes kiesés szakasz későbbi fázisaiban. A kapitányoknak ezért folyamatos rotációra lesz szükség, a következő meccseken pedig a fizikai állóképességek és a keretek mélysége dönthet. На чемпіонаті світу національні команди зіштовхнулися з надзвичайно інтенсивним темпом. Через розширення турніру до 48 збірних у груповому етапі немає жодного вихідного дня. З 11 по 27 червня матчі відбуваються щодня. До мінімального часу на відновлення додаються логістичні труднощі та погодні умови. Між містами-господарями Сан-Франциско, Нью-Йорком, Х'юстоном і Сіетлом різниця в часі сягає 3 годин, що ускладнює адаптацію гравців. У Техасі панує екстремальна спека. Навіть у закритому та кондиціонованому Energy Stadium у Х'юстоні вологість і покриття створюють серйозне навантаження на футболістів. На всьому турнірі передбачено лише 5 офіційних вихідних днів, і всі вони припадають на пізніші етапи плей-офф. Через щільний графік тренерам доведеться активно ротувати склад, а в найближчих матчах вирішальними можуть стати фізична витривалість та глибина лави запасних. Sporthírénket hallották? Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóvához zolsájtéz Radio Puls FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Sporthírénket hallották.
3: Különkiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és a Rajkó Balázs. Tartsanak velünk!
4: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс ФМ». По буднях з 11 до 13 години за київським часом. На хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу. З запрошеними гостями та найкращою музикою. Ведучі – Бірта Золтан та Ройко Балаш.
5: Köszöntjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a különkiadás pénteki adása. Június 19-e van, derűs szétapot kívánunk mindenkinek. Sziasztok, sziasztok, szia Balázs!
6: Szép jó reggelt kívánok én is mindenkinek, és Zoltán, tudod, minek örülök ezzel a hétvégén? Ha a hétvégére gondolok, hogy végre igazi nyár lehet. Meleg lesz, emberek. 30-35 fok lesz.
5: Felhőmentesen.
6: Jaj, bizony. Mindenki vigyázzon magára, minden szabályt tartsunk be, ha vízparton vagyunk, ha nem, naptejtől, minden, vigyázzunk, de végre azt kell mondjam, hogy ez már a nyár, ez már az, amit én szeretek, és hát nem mondom azt, hogy örökké tartson, hogy mindig ilyen idő legyen, de én ezt már nagyon vártam, ez már nekem nagyon kellett. Nem tudom, te hogy vagy ezzel?
5: Én azon gondolkoztam, hogy gyermekkoromban én úgy emlékszem a számokra, bár nem vagyok igazán nagy számban igen erős, hogyha a memória tekintetét veszük, akkor hogy én 25-26 fokos hő, Celsiusoknál mi már biciklire ültünk és elmentünk, megkerestük a helyi közkedvelt fürdőhelyeket. Tehát, hogy nem kellett hozzá 32-33-35 fok, legalábbis én úgy emlékszem rá, de mondjátok, ez nem
6: igen,
5: így
6: ezt,
5: van.
6: Ezt tudod,
5: mert,
6: hogy volt?
5: Mert meghökkentő, hogy ma én 25 fokban nem mennék sehová, de 33-at meg kell várnunk, hogy valaki elmenjen strandolni, mondjuk a Beregszász vonzás körzetében, ott nőtt fel fél Beregszász a Bágeren, ugye ezt nem sokan tudják, hogy merre van, akik nem itt élnek, de
6: merre
5: ez Ardon a tégla, most már a Bargyárnál kell letérni balra, és ugye mentek egy kicsit, és ott van az úgynevezett Báger, hát Beregszász színe java ott volt.
6: De az Vérkepart? Vagy
5: nem, az egy homokbánya, a 8-as bányának a testvére, ugye a 7 kerületből pedig a 8-as bányához mentek fürödni ilyenkor a fiatalok, és 100-as tételben találkozhattunk fürdőzőkkel, és ugye nem beszélve arról, hogy a dédajtó, vagy a korábban a melegító, vagy éppen a Borzsa dúzasztója, hát ugye ezek a legforgalmasabb strandhelyek voltak vidékünkön, illetve még meg kell említenünk a Macsolai híd utáni szakaszt, mert még ott nagyon sokat fürödtünk még gyerekkorunkban, ma már nem biztos, hogy belemennék, bár az még Beregszász előtt van a Vérke szempontjából, mert ugye ott a Vérkében fürödtek az emberek, és ami még érdekes lehet, hogy azért egy-két ilyen nagyon elvetemült, azok kimentek a Tiszára is, hogyha volt hát elég kerék, meg volt elég bicikli, mert ugye ez ilyenkor általában nem kocsival történtek.
6: Én Badalónál még voltam ott lenne a strandon, amikor még az üzemelt. Egyébként tudod, hogy volt ez, amikor 25-26 fokban biciklire pattantál, mert meleged volt, letekertél a vízpartra, beugrottál a vízbe, majd kiszaladtál, hogy Jézusom, hát ez még rettentő hideg, hát ez még nem való fürdésre, úgyhogy szerintem itt ez lehetett a helyzet, akkor kell az a meleg, kell, hogy a levegő meleg legyen, mert a meleg levegő csinál meleg fürdővizet. Ugye?
5: Már csak ebből kifolyólag is.
6: Bizony.
5: Egyébként jövünk egy igen érdekes hírrel, a házi kedvencekről sem feledkezzünk meg a melegben, mert ugye gyakorlatilag ők is kivannak téve a hőségnek. Sokan ugye a beton, illetve az aszfalton való sétáltatást is próbáljuk elkerülni, mert az ő talpukon nincsen csizma, nincsen papucs, hanem sokszor megíg szegény házi kedvencünknek a talpa. Viszont érdekes hírrel folytatnánk, hogy egy igazi világbajnokságon magyar kutyus hozta el a versenyért járó trófeát.
6: Egész pontosan egy magyar kutya lett a világ legszebbje, Zoltán, a legszebbje. Közel 60 ország legjobb kutyáját, legszebb kutyáit maga mögé utasítva nyert el a világ legszebb kutyája címet, és most kérem szépen nem nevetni, Bugaboo's Dream Big White Button Shaker Jack. Ő egy bobtail kutya. Szerintem Jack.
5: Rövidítsük, szerintem Jack
6: legyen. Jack.
5: Hívjuk Jack.
6: Szóval Jack egy gyönyörű szőrű bobtail kutya, a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetségének, ha lehet hinni, akkor ez megtörtént, ez a dolog. Megmondom őszintén, én ezt a bobtail kutyát hallottam, hogy bobtail, itt most nézem a képet róla, aki esetleg nincs tisztában milyen, ez egy ilyen közepes termetű kutyus, nagyon finom, hosszú szőre van, és igazából a fejéből, az arcából, a száján kilógó nyelvén és a fekete órán kívül semmi nem látszik.
5: Mégis jött a világ legszebb kutyusa. Kérem szépen, ez nagyon jó hangzik. Egyébként ugye 31.500 faj tiszta kutya, 79 ország regisztrált ebbe a versenybe. Magyarország az ötödik legtöbb kutyát nevező országként képviseltette magát, úgyhogy ahhoz képest kiúszhatjuk magunkat, mert ilyen hírrel ritkán találkozunk.
6: Aztán a magyar kutyafajták között egy rövid szőrű magyar vizsla, Butterfly Hunter Kasper névre hallgató ért el a legnagyobb sikert. Kasper lett ennek a kiállításnak a legeredményesebb magyar fajta kutyája, a világ legszebb rövidszőrű magyar vizslájaként. Tehát fogták a magyar vizslákat világ minden tájáról, egymás mellé rakták őket, és Kaspert kihirdették a legszebbnek. Gratulálunk!
5: Gratulálunk! Egy-két érdekesség hír a témánál maradva, meglepően kicsit, mintha túl szárnyalnánk a hűséges társ szerepét a kutyák és a házi kedvencek esetében, mert mondok egy-két meghökkentő statisztikát a témában. A karácsonyi ajándékozás szempontjából a kutyatartók 79%-a vásárol karácsonyi vagy születésnapi ajándékokat a kutyájának.
6: A negyedik legveszélyesebb állat a WHO adat alapján évente ugyanis 25-35 ezer ember halálát okozzák világszerte.
5: Na,
6: ezek a kutyák.
5: Karácsonyi ajándék után a közös ágy, a gazik 43%-a engedi meg, hogy a kutyák saját ágyukban aludjanak, és az üdvözlőlapok érdekessége, hogy a felmérések szerint a tulajdonosok 60%-a rendszeresen odaírja a kutyája nevét a családi üdvözlőlapokra, képes lapokra, mint egyfajta családtag, akit köszönt téged is.
6: Bizony. Magyarország egyébként Európa abszolút kutyás nagyhatalmai közé tartozik, ahol a háztartások mintegy több mint felébe, 56%-ában él legalább egy darab kutya, megelőzve ezzel az európai átlagot. A magyarországi ebek száma mára már meghaladja a 3 milliót.
5: Az érdekesség, hogy a kutyatartók között gyakorlatilag 90%-uk úgy beszél a kutyájához, minthogy azok húsvér emberek lenne, sőt, egyharmaduk beszélt már telefonon is kedvencéhez.
6: Hmm. Azt azért meghallgatom azt a beszélgetést, hogy jó vagy, drágám?
5: Kb.
6: Érdekes. Keverék uralom van egyébként az említett Magyarországon. Az itt élő kutyáknak csupán a 7,6%-a fajta tiszta és törzskönyvezet. A többi keverék vagy nem regisztrált ebb.
5: Na hát akkor nézzük az intelligencia megközelítését. 2 éves gyerek szintjén vannak az átlagos kutyák, ami azt jelenti, hogy körülbelül 250 szót vagy jelzés képesek tökéletesen megérteni. Ez pont egy 2 éves gyermeknek a szintje. A világrekorder, itt kell megkapaszkodni, az a Border Collie. Több mint 1000 szót ismerő tartják a világ legokosabb kutyusának.
6: Vérnyomás csökkentő simogatás. Nem tudom, önök tudják-e, hogyha egy kutyát simogatunk, azonnal, tehát nem az, hogy egy hét múlva, azonnal 10%-kal csökken az ember vérnyomása. Lehet, hogy ha megmérem a vérnyomás is magas, akkor gyorsan egy kutyát kéne simogatni, nem pedig a gyógyszerek után kapni.
5: Szívinfarktus. Magányos szívbetegek esetében, a szívinfarktus túlélő, egyedül élő emberek esetében a kutyatartás 33%-kal csökkentette az elhalálozás esélyét a kutyátlan társaikhoz képest, és mondok egy másik számot, 24%-kal kisebb halálozási kockázatot is mértek egy 3,8 millió ember adatait vizsgáló metaanalízis szerint. 24%-kal csökkenti a kutyatartás bármilyen okból bekövetkező halálozás kockázatát hosszú távú szív és érrendszeri javulás mellett.
6: Hát én nem tudom, te hogy vagy vele, Zoltán, de én megmondom őszintén.
5: Leszek egy kutya.
6: Nem. Az a felelősség, ami azzal jár, az én szerintem az nekem az túl, meg azt hiszem, hogy a családtagjaim, és többször felmerül egyébként, hogy legyen kutya, ne legyen. Nem, egyszerűen nem visz rá létet.
5: Itt esetlenek az alapmondata, vagy kutya, vagy virágos kert, és ő a virágokat jobban
6: így
5: szereti.
6: Nagyon jó, kézcsokom anyukának, így, ahogy mondod. Inkább virágos kert, nem tudom, szeretem az állatokat, szeretem a kutyákat, váriba csirkéket tartunk, a tojás miatt még mielőtt...
5: Vagy csirke, vagy kutya, ez is egy fontos.
6: Igen.
5: A vadászkopók azok nem igazán lájkolják.
6: Aztán cicák vannak, macskák vannak, de nem tudom, a kutyával valahogy édes, aranyos, addig a 3-4-10 másodpercig, amíg odajön hozzám, megsimogatom, ettől most már tudom, hogy 10%-kal a vérnyomásom lejjebb megy. Ez nagyon jó egyébként. Figyelj, korosodó sármos vénember vagyok, úgyhogy vagy kezdek lenni, úgyhogy ezek nagyon fontos információk. Szerintem a rádióhallgatók közül sokan azt mondják, hogy gyere csak ide, Buksi, gyere csak ide.
5: Lesz még szó.
6: Anyu felidegesített.
5: Igen, gyere, simogassuk meg. Lesz még szó ma a nyárról, és egy-két érdekes témáról is, de meghívott vendéget, illetve kapcsolást is szeretnénk megosztani a rádióhallgatókkal az éteren keresztül.
6: Nem olyan régen ért véget, ugyanis Visken, a Viski Folkműhely népzene és néptánc tábora, ennek kapcsán Becske Adriánt fogjuk faggatni.
5: Illetve városunk aktuális témáit is boncolgatjuk majd, ha minden igaz, akkor tervénk szerint érkezik hozzánk meghívott vendégként.
6: A Beregszászi Kistérség vezetője, Babják Zoltán úr.
5: Szionyisi Hosszínásai Peredácsi Becske Adrián Kerivnécia Veskipszkojo Folkmeisterni Tán Zoltán Babják Viszké Holova Miszta Berehova.
6: Most tulajdonképpen azt kéne mondani, hogy menjenek ki a kertbe, hívják oda a kutyus, simogassák meg, hogy megnyugodjanak. De ne tegyék ezt, hanem hallgassák meg, milyen klassz zenékkel készültünk a mai külön kiadásra, zene, reklám, utána pedig hamarosan jövünk vissza.

0: találtuk magunkat Sátoraljaújhelyen, ugye, ahol az ismert körülmények miatt itt kell megtartsuk a kárpátaljai népzenés néptánctábort, ami idén jubilál, 30. alkalommal kerül megrendezésre. Lesz két külön műsor a táboron belül, az az egyik a Szóla Fülemüle népzenei és néptáncversenyen díjazottak gálája, és az Átalmennék én a Tiszán díjazottak gálája, amit aztán egy 20. jubileumi Pál István szalonna és bandája koncerttel fűszereznek meg a szervezők.
1: Maradjunk kezdetben a ti közösségeteknél, a Viski Folk Műhely egész évben közösségben tartja a viskés vonzás körzetében lévő gyermekeket. Mesélj magatokról, mesélj arról, hogy közel 80 gyermekről, mi az évi munkátok, amit mindenképpen érdemes bemutatni a hallgatóknak?
0: Hát én úgy gondolom, hogy azon felül, hogy mi oktatunk és a gyerekeket próbáljuk közösségbe tartani, mindenféle programokat szervezünk nekik azon kívül, hogy az oktatási anyag is zajlik. Tehát évközben is különböző táncházakat szervezünk nekik, másféle kirándulásokat is, például a Tiszát voltunk takarítani, egy kezdeményezhez csatlakoztunk, különböző fesztiválokon lépünk fel, de én úgy gondolom, hogy a legeslegfontosabb célja ennek a műhelynek az, hogy ezeket a gyerekeket közösségbe tartja. Tehát, hogy oké, hogy megtanulják azt, amit mi kérünk tőlük, és tényleg kedvükből csinálják, mert azt látjuk sokszor, amikor már nem is kell, hogy zenéljenek, tehát nem kötelező, akkor ők összeállnak kis bandákba, és akkor mindenki húzza, amit tud. És a végén összeáll egy jó kis muzsikálás. Meg például most, ahogy jöttünk ide a táborba, a buszon énekelték. Azt énekelték a gyerekek, amit a Viski táborba tanultak. Tehát ilyenkor látjuk azt, hogy annak a munkának van eredménye és haszna, mert ilyen észrevétlenül lehet, hogy a gyerek észre sem veszi, hogy ez belé ivódik, és ő ezt már tovább viszi. Sokszor évközben bosszankodunk velük, de hát szerintem ez a pedagógus lét, ez már csak ilyen, és én személy szerint többször mondom, hogy kész, adom vissza a diplomámat, én ezt már nem tudom, hogy csinálni, mert különbözőképpen próbálok hozzájuk állni, és mindenféle technikát kipróbáltatnak velem, hogy tudok eljutni hozzájuk, és azt mondom, hogy így a végére, amire összeáll az összkép, akkor látom, hogy van értelme. Bármikor benne vagyunk, akkor én személy szerint elég sokszor el vagyok keseredve, de a végére mindig felemelő az, amikor látom, hogy boldogok, hogy muzsikálnak, hogy énekelnek, hogy táncolnak. Ilyenkor érzem azt, hogy mégis van remény.
1: A Felső-Tisza vidékén 80 gyermek magyar muzsikát játszik egy héten keresztül, ez egy óriási eredmény, és kérlek, mesélj a közösségnek a segítőiről, említetted, hogy erdélyi zenekar húzta a talpalából, illetve a képzéseknek a részében is segítettek sokan, mesélj róluk.
0: Idei alkalommal már úgy próbáltuk alakítani a tábori oktatók névsorát és résztvevő listáját, hogy minél több helyi oktatót tudjunk bevonni, hiszen a Hagyományok Háza a Kárpátaljai Hálózatának is köszönhetően rengeteg képzés van évközben is, akár a néptáncpedagógusok részére, úgy, mint a népzené pedagógusok részére. És ezt kiaknázandó döntöttünk úgy, hogy a helyi oktatók tanítják a táncot, az egyik Váradi Enikő és Orosz Péter, akik ugye a Rezeda Folk Műhely vezetői is, a kicsiket pedig a helyi oktató Győrös Takács Dóra és Takács Ákos oktatták, tehát ők évközben is ők az oktatói a folk műhelybe a táncosoknak. Egész évben járnak hozzánk Nevetlen faluból a Csetneki Ferenc és Kurendás Szilvia előző furuját oktat, Szilvia pedig cimbalmot, tehát heti rendszerességgel teszik meg azt a 160 kilométer oda-vissza utat, hogy a folkműhelybe is legyen furuja és cimbalom oktatás. Ezért a furuja oktatót is, a Csetneki Ferencet kértük fel, hogy vezesse az oktatást a folkműhelybe. A citera oktatónk pedig, a Hetzel Katalin, ő pedig a növendékem

0: volt, tehát Brácsás növendékem volt, most is brácsázik a Viski Fricskák a zenekarba, és tehát amikor úgy alakult, hogy nem volt citera oktatónk, akkor én emlékeztem, hogy ő régebben citerázott, és megkérdeztem, hogy lenne-e kedve elvállalni a citera oktatást. Nagyon szívesen és nagyon nagy örömmel mondott igent. Neki az oktatója és mentora a Budapesti Hagyományok Házából Berta Alexandra, akivel heti szinten konzultálnak, kis videókat küld neki Alexandra, így segíti az ő munkáját is, és elég szép eredménnyel szerepeltek most a Szóla Fülemüle népzenei és néptáncversenyen, hiszen a saját kategóriájukba, a nagyobb kategóriájába kiemelt első arany helyezést hoztak el. Tehát ez is már egy pozitív hozadéka annak, hogy van ez a folkműhely, és zajlik az oktatás, és a rendszeres oktatás. Ez nagyon fontos, hogy nem csak néha, vagy ritkán, hanem folyamatosan és rendszeresen. Itt említeném, aki persze nem volt még oktató, de szeretném megemlíteni, Jőrös Ádám volt tanítványomat, és ugye aki Petrécs Dániel tanítványa, és számtalan erdélyi és anyaországi mentora volt. Tényleg sokan tettünk hozzá ahhoz, hogy ő most pillanatnyilag a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnáziumban a népi hegedű szakon tanul. Tehát nagyon jó volt a záróműsoron is megmutatni, hogy honnan, hová lehet eljutni. Hiszen vannak a kezdőhegedűsök, akik gyakorlatilag a süsfelnappal kezdik, és így kezdte Ádám is, és akkor most itt a záróműsoron külön egyéni blokként egy kalotaszegi összeállítást játszott, hogy tényleg, hogy hová lehet ez alatt a 8-9 év alatt eljutni. Nagyon sok idő, tudom, de rendszeres gyakorlással és foglalkozással, és hogyha oda teszi magát valaki, akkor ennek van eredménye, és ugye aztán választhatja ezt magának akár pedagógus létként, tehát hogy a folytathatja majd a munkánkat. És szokott is hazajárni, és amikor otthon van, mindig jön, és mindig megkérdezi, hogy segíthet-e valamiben, és behívom órára, és oda-vissza mentoráljuk egymást, de leginkább én, hogy akkor hogy néz ki az, hogy valaki tud játszani, de hogy kell azt meg is tanítani, hogy valaki tudjon játszani. Tehát ez is egy ilyen nagyon pozitív hozadéka a folkműhelyes létnek. És hogy visszakanyarodva az oktatókhoz, a népi éneket Pál Eszter oktatta, ugye, aki onnan indult.
1: Kossuth-díjasként, igen.
0: Igen, Kossuth-díjasként. Tehát én mondtuk is a gyerekeknek, hogy húzzák ki magukat, mert azért nem mindenkit oktat Kossuth-díjas népi ének oktató. A harmonikásokat pedig édesapja, ugye, Pál Lajos bácsi, aki nagy lelkesedéssel jön, és még mindig tanítja a Viski harmonikásokat nagy lendülettel, és innen is kívánok neki még nagyon-nagyon sok egészséget és türelmet és hosszú életet, mert ő is és Pál Katinén is rengeteget tettek abba bele, hogy ez a Viski tábor létrejöjjön, és akár nem szeretném elfelejteni, és szeretném kihangsúlyozni Ötvös Sándornak is a nevét, aki az egésznek a megálmodója volt és kitalálója ezelőtt 18 évvel, és nagy szívfájdalma, hogy itt már hosszú évek óta nem lehet ott ezen a népzenei táboron, de mindig mindent megtesz, amit tőle telik, amit meg tud tenni ugye Magyarországról, akár Pál István Szalonna is, aki, hogyha kell hangszert küld, hogyha kell, akkor zenei anyagba mentorálja a csapatot. És ilyen, ez egy nagyon-nagyon nagy összefogás, és egy nagyon nagy munka, hogy ez így működjön. És ugye az ismert körülmények között nem mindenki mer most jönni az országunkba. Az erdélyi oktatók, vonós hangszerek oktatók ez alól kivétel, ők már az első napoktól, ahogy most már lassan 5 éve, hogy tart ez a helyzet már, tehát ők járnak a Viski táborba népi vonós hangszereket oktatni. Ez a Kallós Zoltán alapítvány népzenészei, vagy tanárai, nem mindenki, de van, aki ott tanít, van, aki a Tokos bandának a primása, vagy a Sáobert nevét említeném, akik ugye valamelyik évben már nem tudom amikor megnyerték a Felszállott apáva népzenei versenyt, és ő az, aki minden évben összefogja az ő csapatát. Tehát nekem nagyon könnyű dolgom van, mert őt felhívom, megmondom a dátumot, elmondom, hogy kikre van szükségem, és onnantól kezdve ő szervezi össze azt a csapatot, akivel majd jönnek, és nagyon nagy lelkesedéssel tanítják a gyerekeket, akár itt a hegedűsök is három csoportban voltak, három különböző szinten. Aztán esténként a táncházat játsszák, és aztán majd a folkocsmát. Óriási lehetőség ez a iski lakosoknak, hogy ilyen zenészek jönnek, és próbálják meg színesebbé tenni a szürke hétköznapokat. És tényleg ott is úgy volt az utolsó este, hogy olyankorra már a szülők is jobban megnyílnak, és jönnek, és ilyen kis batyús bálszerűen hozzák a kis elemózsiát, és ott már van nem csak népzene, hanem van olyan is, amire már hát mondjam, hogy a hétköznapi ember is tud táncolni, mert ugye a néptánc az nem mernek felállni, mert azt mondják, hogy jaj, nem tudom a lépéseket, és most akkor nem akarok megszégyenülni, akkor azt mondják, hogy nem baj, akkor mi játszunk nektek olyan zenét, amit ti ismertek, azokat a nótákat húzzák, amiket mi ismerünk. Tehát, hogy van egy népművelő oldala, és amikor megmutatják, hogy milyen az erdélyi muzsika, milyenek az erdélyi hajnalik, és akkor húznak egy kis szatmárit, húznak egy kis viskit, vagy olyan nótákat, amit kérnek a résztvevők. Tényleg azt láttam akkor ott este, hogy igen, tehát egy kicsit, mintha visszatértek volna azok a régi békeidők. Sok ember volt, mosolyogtak, táncoltak, beszélgettek, és olyankor mindig úgy elérzékenyülök, hogy sok évi, vagy az egész év az sok bosszankodás, meg azt mondom, hogy nem bírom már, és nincs is értelme, akkor ilyenkor megmutatja a Jóisten, hogy de van, csak ezt ki kell várni, hogy ez az egész így egybe összeálljon, és nagyon hálás vagyok azért a Jóistennek, hogy láthatom, hogy ez milyen hatással van az emberekre, és akkor ilyenkor egy kicsit megnyugszom, hogy mégiscsak van értelme a munkámnak, annak, amit én küldetésként és misszióként, hát nem is tudom, hogy én választottam, mert szerintem nem, a Jóisten választott engem erre.
1: Éppen ma veszi kezdetét a több mint 500 főt számláló 30. jubileumi Péterfalvi néptánc és népzenetábor sátora jó helyen a Rákóczi Szövetségnek a tábor központjában. Kérlek, egy percben mesélj erről, hogy milyen a hangulat, hogyan indultok neki ennek a tábornak.
0: Hát ugyanazzal a lelkesedéssel, ahogy befejeztük a viski tábort, csak ugye ez már a Kárpátalja szinten működik, tehát különböző csoportokat szólítunk meg, akikkel egész évben, ugye ez már Hagyományok Háza Kárpátaljai Hálózat mentorprogramjába résztvevő táncegyüttesek vannak megszólítva elsősorban, és legalább 14 településről érkeztek gyerekek és nevelők. Ugyanúgy vannak a Kárpátaljáról elszármazottak is, ők is ide csatlakoznak, és akkor találkoznak a régi kis barátaikkal. Magyarországról is, Pál Lajos harmonikásai, ők is jutalomként, díjként kapták ezt a tábort, és vannak olyan külsős érdeklődők is, akik már hallottak róla, láttak, és egyéniben jelentkeznek, hogy ők szeretnének jönni. És itt is egész nap zajlik az oktatás, esténként táncház, délután kézműves foglalkozás, medencézési lehetőség, gyönyörű környezetben, nagyon jó anyaországi oktatókkal, Pál István Szalonna és Bandája oktatja a vonósokat, Lajos bácsi a harmonikásokat, Eszter az énekeseket. Tehát, hogy itt is az a közösség, ami múlt ott Fiskén, most akkor ugyanaz, csak egy nagyon közösségbe, és látni a gyerekek arcán az izgalmat, az örömöt, hogy végre újra itt lehetnek, és jól érezhetik magukat.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy időt szántál ránk. Jó táborozást kívánok, és külön köszönjük a beszámolót. Isten áldjon benneteket.
0: Nagyon szépen köszönöm én is, hogy megkerestetek. További szép napot nektek.
2: Az elmúlt percekben a Viski Folk műhely vezetőjét, Becske Addient hallhatták.
3: Реклама на Радіо Пульс FM.
4: Реклама.
3: втомилися від буденності. Час порадувати себе справжнім відпочинком. Ми відчинились. На вас чекають теплі термальні води, комфортний відпочинок, релакс для всієї родини та незабутня атмосфера відновлення і гарного настрою. Магнум – це місце, де відпочинок стає особливим. Місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4.
4: Eleged van a hétköznapokból. Itt az idő, hogy megajándékozz magad egy igazi pihenéssel. Megnyitottunk. Várnak a kellemes termálvizek, a kényelmes kikapcsolódás, a család minden tagjának szóló feltöltődés, valamint a megújulás és a jó hangulat felejthetetlen légköre. Magnum. Egy hely, ahol a pihenés igazán különlegessé válik. Beregszász, Bogdan-Melnicki út, 112/4.
3: Команда, якій можна довіряти. Еко-драйв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Еко-драйв таксі. 075-123-88-88.
5: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
6: ТВ Оптимум – надійний сервіс та турбота про кожного клієнта. Окрім швидкісного інтернету та якісного IPTV, для нас важливе задоволення потреб наших клієнтів. Звертайтеся до нас із довірою через наш сайт, електронну пошту або телефоном. Якщо наш оператор наразі зайнятий, ми обов'язково вам передзвонимо. Наші контакти – www.tvoptimum.net.ua, телефон 099-555-37-39, імейл tvoptimum.beregovo@gmail.com. Адреса: місто Берегове, вулиця Шевченка, 4. ТВ Оптимум – надійний зв'язок, перевірений довірою клієнтів.
5: TV Optimum. Megbízható szolgáltatás, emberközeli ügyfélkezelés. A gyors internet és a minőségi IPTV mellett ügyfeleink elégedettsége is fontos számunkra. Keressen bennünket bizalommal honlapunkon, e-mailben vagy telefonon. Ha ügyintézünk éppen foglalt, visszahívjuk. Elérhetőségeink: www.tvoptimum.net.ua, telefon 099 555 37 39.

0: Tisztelt rádió hallgatóink, kerekítenünk el az első órát, de ígérjük, visszatérünk a pénteki különkedés műsorával egészen 12 óráig élőben. 0957-0907-0907-es SMS Viber számunk aktív, így várunk technikai közérdekű információkat. Határon is érdemes bennünket hallgatni, illetve vagy akkor mindenképpen küldjetek egy helyzetjelentést is, örömmel veszük a határinformációkat.
1: Június 19-e van, péntek, a hírek után pedig újra itt leszünk veletek.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat június 19-én pénteken, híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
3: Радіослухачам вітання. Сьогодні 19 червня, п'ятниця. В ефірі новини. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
2: Egy héten belül két súlyos esethez is riasztották a mentőket Kárpátalján, miután fiatalkorúaknál alkoholmérgezésre utaló tünetek jelentkeztek. Az egyik riasztás a nagyszülősi térségből érkezett, ahol egy 12 éves fiú a folyóparton lett rosszul, és többször elvesztette az eszméletét. Az első segélynyújtást követően a gyermeket kórházba szállították, az esetről pedig értesítették a rendőrséget. Hasonló eset történt Ungváron is, egy 14 éves fiúhoz barát hívtak segítséget, miután hányás, légzési nehézségek és eszméletvesztéssel járó rosszulétek jelentkeztek nála. A mentőszolgálat a történtek kapcsán arra figyelmezteti a szülőket, hogy beszéljenek gyermekeikkel az alkoholfogyasztás kockázatairól, és fordítsanak kiemelt figyelmet a fiatalok viselkedésében vagy egészségi állapotában bekövetkező hirtelen változásokra.
3: Протягом одного тижня на Закарпатті медиків двічі викликали до неповнолітніх із симптомами алкогольного отруєння. Один із викликів надійшов із Виноградівщини, де 12-річному хлопцю стало зле на березі річки. Він кілька разів втрачав свідомість.

0: Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, köszöntjük Önöket a pénteki különkedés műsorában, egészen 12 óráig vagyunk veletek, ez pedig a második óránk. Külön köszöntjük a livestream nézőket, és külön köszönjük, ha írtok nekünk 095-709-709-es SMS Viber számunk aktív. Ide várunk technikai közérdekű információkat egészen az óránk végéig, élőadásunk során.
2: Péntek van, jön a hétvége, én már alig várom, bizonyára Önök közül is sokan lesznek, akik vízparton töltik, vagy ha nincs is vízpart, de mondjuk egy vízszintes felületen, legyen az egy fű, egy pléddel, vagy egy fű...
1: Egy kapa mellett a kiskertben.
2: Igen, bárhol.
1: Ugyanaz a dolog igazából.
2: Igazad van, oda is kellhet, hogy vigyázzunk a bőrünkre, hiszen szükségünk van a napfényre, mert ugye a D-vitamint össze tudjuk gyűjteni, azt a D-vitamint, ami sajnos mondjuk a tél közepére, tél végére, tavaszra ki is ürül a szervezetünkbe, és ilyenkor jönnek az mindenféle megfázások, influenza, gyulladások, stb. Ezért is nagyon fontos, hogy napozzunk. Na de hogy hogyan napozzunk?
1: Ezzel jövünk az egészségpercek rovatunkban. Ha már napozás, akkor érdemes kitekintenünk, hogy hogyan és mire érdemes figyelnünk a napozáskor, mert ebben a hőségben akár néhány perc alatt igen komoly leégések lehetünk a elszenvedői, amely egyébként hosszú távon igen kellemetlen tud lenni, de igazából sokkal mélyebb és sokkal összetettebb problémákat is okozhat. Jövünk a napozás 7 aranyszabályával.
2: Kerüljük a közvetlen napozást 11 óra és 15 óra között. Én egyébként már hallottam olyat is, hogy 11 óra és 16 óra között, de maradjunk a 11 és 15 között, ebben az időszakban ugyanis mint az UVA, mint az UVB sugarak sokkal rövidebb utat tesznek meg a Föld légkörében, így az intenzitásuk is lényegesen nagyobb. Hát a bőrnek ugye több rétege van, és itt az a bezzegé a dolognak, hogy ezek a sugarak, ezek a káros sugarak, ezek milyen mélyre tudnak lehatolni, annál nagyobb kárt tudnak okozni, egészen a sejtkárosodásig is elmehet a dolog. Nagyon fontos, hogy az UV-sugárzás felhős napokon is erős lehet, mivel a felhők visszaverik a sugarakat a Föld irányába, ezért felhős időben is érdemes azon elgondolkodni, hogy 11 és 15 óra között kint vagyunk-e a napon.
1: Az UV-sugarak egész évben és egész nap jelen vannak, amelyek mélyen belehatolnak a bőr alsó rétegébe, jelentős szerepet játszanak a bőr idő előtti öregedésében, azaz a ráncok kialakulásában is. Gondoltad ezt volna? A hölgyek szerintem ilyenkor ijednek meg, hogy hol a szalmak alapon, ha kibegyünk a napra?
2: Nem tudom, hogy a hölgyek mitől ijednek meg, de képzeljék el, hogy még a szemünk, illetve egész pontosan a szemünkben lévő retina is károsodhat a túlzott napsugártól, illetve természetesen szoros összefüggés van a bőrrák gyakorisága és az úgynevezett DNS károsodás mértéke között, ugyanis a bőr rosszindulatú elváltozásainak több mint 90%-a az a napsugárzás káros hatásaira vezethető vissza, és ami nagyon fontos egyébként, és laikus emberként is végig gondolható, hogy a fényvédelemre nem csak ilyenkor nyáron kell gondolni, nem csak ezekben a hónapokban van szükség, hanem én azt gondolom, hogy egy tavaszi napsugár, de még egy késő őszi napsugár, az, ha túlzásban van víve, akkor ugyanúgy roncsolni tudja a bőrünk felszínét, és én szerintem nem ördögtől való dolog akkor is fényvédőt használni.
1: A csecsemőket és a kisgyermekeket is igen komolyan kell óvni a közvetlen napsugárzástól az említett időszakokban. Gyakorlatilag az ő bőrük sok szempontból különbözik a felnőttekért, és sok szempontból a védekezési funkciója sincs annyira kialakítva, ezért nagyon fontos, hogy megfelelő fényvédő krémeket használjunk, amennyiben a gyerekekkel kirándulni megyünk, akár strandolunk, vagy éppen otthon játszunk a kertben, mert megtörténhet a leégés.
2: Nagyon fontos, hogy óvakodjunk, és ez már a negyedik pont, a nagy kockázatú időjárási viszonyoktól. Mit értünk ez alatt? Hát például, amikor fúj a szél, és azt érzem, hogy ó, milyen kellem, süt a nap, de mondjuk erősen fúj a szél, akkor ó, hát az engem ott nem bánt, mert akkor az úgy elfújja a káros UV-sugarakat a bőrön felszínéről, hát nincs ez így, hiába, akkor is káros lehet, illetve még ami veszélyes lehet, az a visszatükröződő felületek, és bizony nem csak a víz ilyen, hanem például a homok is egy visszatükröződő felület, ilyenkor is kell a fényvédelem.
1: Hagyjunk sűrű, szövésű anyagból készült ruhákat, amelyek igazán fontosak a ruhánkon keresztül való légés miatt, illetve ha használjunk UV-szűrős napszemüveget szemeink megfelelő védelmért, amik negint fontosak, hogy ne rontsuk a szemünknek a látását azáltal, hogy nem ilyen jellegű szemüveget használunk.
2: Nagyon sokan nem gondolnák, hogy ez is a bőrvédelemhez tartozik, de fogyasszunk sok folyadékot, lehetőség szerint ásványvizet vagy tiszta vizet, hogy a szervezetünk megfelelően hidratált legyen. A napi ideális fogyasztás az legalább 2-3 liter.
1: Megyünk is tovább abban az órában, a különkedes műsorában egy újabb témával szeretnénk kedveskedni a rádió hallgatóknak, ha minden igaz, akkor Babják Zoltán, a Beregszászi Kistérség polgármester érkezik hozzánk, óra vendégként ajánljuk mindenkinek figyelmében ezt a beszélgetésünket is.
2: Addig is elmegyünk reklámra, zenélünk egyet, és folytatódik a külön kiadás.
3: Reklama na Radio Puls FM.
4: Реклам.
5: У Берегові продається відома пекарня з багаторічною історією, власною торговою маркою, сучасним обладнанням та професійними технологіями виробництва. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном 099 292 28 56. Для нас це незабутнє минуле, для вас величезне майбутнє. 099 292 28 56.
6: Beregszászban eladó egy közismert, nagy múlttal, saját márkájú, fejlett és professzionális technológiával felszerelt pékség. Érdeklődj a 099 29 22 856-os telefonszámon. Nekünk egy felejthetetlen múlt, önnek egy óriási jövő. 099 29 22 856.
7: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сняшка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сняшка» в Берегові. Тут ідея про затишність. Дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
8: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050 87 34 230.
9: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодрогі. 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
10: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
11: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
13: Gyötri a viszér vagy a sérv? Bízza magát az Astrameth klinika legjobb szakembereire. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás alkalmas lehet az egészségre.
14: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-as számú rendelete 2019. április 14.
4: Ювелірна мережа «Аурум» – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
3: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
14: Рекламу «Пульс-ФМ».

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Puls. Divjanosto 2. Jodin FM.
2: 11 óra 32 percen köszöntjük a most csatlakozó rádió hallgatókat, livestream nézőket, 0957-0979-7-0977-es SMS Viber számunk aktív, ide várunk technikai közvélekű információkat, és külön köszöntjük a livestream nézőket, és velünk van Karesz, szép napot köszönt a rádió hallgatónak, Zoltán, sziasztok, Berek, Szász, Anna gyönyörű, szép napot kíván minden hallgatónak, Erika, üdv Skóciából, olyan klassz, hogy élőadás hallgathattok Kárpátaljáról nektek, köszönhetően top, köszönjük szépen, hogy itt vagy velünk, és külön köszönjük, ha megosztod a műsort, hogy még több emberre tudunk eljutni a nagyvilágban, és akik livestreamen vannak velünk, láthatják, hogy nem vagyunk egyedül. Elfogadta a meghívásunkat ez alkalom a Bagnyák Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere, Szionyi Známi Usztúgyi, Holová, Berejivszkai, Kromádi, Bagnyák Zoltán. Köszöntjük nagy tiszteletel!
3: Üdvözlök minden kedves Pulzus Rádió hallgatót, köszönöm a meghívást, szeretek idejönni egy egészen barátságos környezetben lehet beszélgetni olyan munkatémákról, amiben nem mindig nyugodt a beszélgetésem a munkahelyemen, de itt egy kiegyensúlyozott háttérhangulatot garantál a főszerkesztő úr, és ezért én mindig szeretek itt lenni, és örülök, hogy van lehetőségem olyan témákról beszélni, ami minden egyes beregszászi kistérségi lakost érint.
2: Polgármester úr, több téma van, talán kezdjük a Beregszász vonzás körzetében zajló munkálatokkal, mert jó látni, hogy azért megindultak munkálatok, és bár nem a Beregszász központjához tartozó, de mégis azért ma már más átmenni Beregszászon keresztül, mint mondjuk néhány héttel korábban, több újítási projekt is, majd az utaknak az állapota javul.
3: Ez a helyzet, ez késett egy-két-három hónapot, mindenki szeretné a télután úgy használni a közutakat, hogy minél kevesebb balesetbe szaladjunk bele, illetve, ahogy szokták mondani, gumikopás, kerékkopás, és ennek mindig van egy olyan komfort hangulata, ami a Beregszász önkormányzat épület előtt lévő három gödör, ami engem kikészít folyamatosan, hogy ezt hogy nem tudjuk megcsinálni. Kaptunk rá engedélyt ennek a reaszfaltozására, és a brigád ennek a hétvégére ígérte, hogy elér a beregszászi négyes iskoláig, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen a városház előtt is be kellett volna fejezik. Nem értek el. Mindig történik olyan dolog, ami befolyásolja és tovább tolja a határidőket. Én annak örülök, hogy a megyei útkarban tartó a vasúti átkelőtől egészen az asztélyi határátkelőig új aszfalt burkolatot rak rá, ott lesz egy szakasz, ami csak kátyúzás lesz, de tulajdonképpen egy teljesen új aszfaltréteget fog kapni. Ez az út, mi erről beszéltünk már egy-két héttel ezelőtt, már akkor ez a munkálat megkezdődött, de azóta felbukkant több olyan kérdés is, amivel problémákat fedeznek fel velem együtt a beregszásziak. Lesz-e vonal húzva rajta? Nem lesz, nincs még egyelőre terve se véve, tehát egyelőre a záróvonalaknak a felrajzolása nincs terben, ami nagyobb diszkomfortot okozott itt a Dédai lejárónál, itt a Kondrics előtti kapuban, a búcsúi lehajtóknál tulajdonképpen ritka problémát tudott okozni az, hogy nem lehetett problémamentesen közlekedni. Sikerült ezeket a kisebb nézeteltéréseket azóta javítani, meg működnek a lehajtók, és én nagyon bízom benne, hogy minél hamarabb ezek a gépek eljutnak azt ég, és aztán folytassák valahol máshol. Beregszászban van nagyon sok ilyen hely, amit be kellene fejeznünk. A Kígyósi útra gondolok, Beregre vezető útunk, az ugyanúgy katasztrofális állapotú, de minden egyes négyzetméter aszfaltnak én nagyon örülök, és hálás vagyok az útkarbantartónak, hogy nem feledkezik meg rólunk. Nyilván arról is szól a történet, hogy vendégeket várunk a városban, lehet, hogy ez is latba tudott tenni, plusz hozzáállást ebben. Én ezt nem szeretném értékelni, ilyen kérdéseket adnak föl nekem. Én annak örülök, hogy a Beregszász halad csaját, erejéből is tud haladni, és a külső forrásokat is ha sikerül aktiválni, akkor én attól boldog vagyok.
2: Ha már kátyúzás, vannak szakaszok, amelyeket még mindig kátyúzásra vannak Beregszász utcáin, a sportkomplex melletti a sportkomplex melletti kis híd kapcsán láttunk visszajelzéseket, hogy igen, csúnya kátyúkkal találkozhatunk.
3: Azok elég csúnyák, azok a kátyúk, felmérés alá került a dolog, nem csak a kátyú, hanem a korlátrendszernek a lecserélése. Huszár Péter kollégám, kiváló alpolgármester úr a költségvetést ennap végére teszi az asztalomra. Mi megpróbálunk alternatív forrásból is rá megoldást találni, úgyhogy ezt ne a, csak a megyei útkezelőt várjuk ezzel. Nagyon bízom benne, hogy találunk rá más forrást, és mi, én nagyon szeretném ezt valóban még ennek a hónapnak a végéig befejezni. Nem csak a híd áthajtása rossz, ott van egy gyalogos híd, annak is lukacsos a burkolata, azt is javítanunk kell, és ez a, ha már ennél a zónánál tartunk, itt a Korjatovics utcának a belső udvarának a felújítása. Ott voltam 2 órával ezelőtt, áll a bál, ott szinte teljesen használhatatlaná vált az udvar, ugye a kanalizációt és a vízvezetéket azt a múlt éven modernizáltuk, az idén pedig kell rákérni az aszfalt burkolat. Óriási mennyiségű szemét van ott, adtam utasítást arra, hogy a kaszálást végezzük el, az, hogy jobban be lehessen rátni a terepet, és azok a kihajtó részek, amelyek akár a Vérke hídhoz vezetnek, a gyalogos hídhoz, ami a munka közvetítő felé megy, azon a részen én nagyon szeretnék megoldást találni arra, hogy egy legalább 3 elemes kisgyermek, tehát gyermekjátszó teret tudjunk oda telepíteni. Erre van egy eléggé széles, hosszú tér, amivel megoldást tudunk majd találni. Itt szeretnék szólni minden egyes kedves beregszászi lakos felé, akinek van garázsa az udvarban, és ebben az udvarban is van olyan több garázs, aminek semmiféle engedélyeztetése nincs. Beregszászi önkormányzat nem úgy kezdi a napját, hogy valakinek ártson, vagy hogy valakitől elvegyünk valamit. De meg kell érteni, hogyha valaki a közös udvar 18 négyzetméterére rátesz egy garást, azt nem Babják Zoltán polgármestertől veszi el ezt a területet, hanem az udvar többi lakosától sajátítja el, és ezért vannak azok az elemek ilyenkor javasolva, hogy vagy bérleti szerződés, vagy használati szerződés, de nem csak ebben az udvarban, más udvarban is több olyan garázs, kooperatív van, ami semmiféle viszonyban nincs a jogi háttérrel. Én szeretném, hogyha ismernék a kedves rádióhallgatók az álláspontomat ebben az ügyben. Nem azért járunk munkába, hogy elvegyünk valamit, hanem azért, hogy mindenki egyformán férjen hozzá minden egyes négyzetméterhez, ami közterület. És hogyha a parkolás fizetőssé válik valahol és a városban, hogy egyetlen egy ilyen hely van, ez az Illéssétány, ahol fizetni kell a parkolásért, akkor az összes többi hely az pont azért ingyenes, hogy ne legyen anyagi terhelés a kedves polgáraink, illetve a látogatóinknak a vállán. Viszont amikor azokat a kommenteket olvasom, hogy hát akkor nincs parkolás. Parkolás úgy tud kialakulni, nincs parkolás a lehetőség. Úgy tud kialakulni, hogy egy 20 grivnyát bekérünk egy óráért, és akkor az a parkolóhely már ott van mindenki számára, aki hajlandó ezt a 20 grivnyát kifizetni. Nem ezek a járható utak számomra, és a garázsok kapcsán ugyanezt szeretném mondani. Ne legyen a közösségi udvarban senkinek magán garázsa anélkül, hogy nincs rá megfelelő engedélye, illetve nem fizeti ki a többieknek azt a díjat, hogy ők nem használhatják ezt a területet. Én látom azt, hogy itt nekünk még legalább 2 hét szükséges a Korjatovics belső udvarnak a karbantartására. Bízom benne, hogy mi hamarabb át tudjuk a lakóknak használatra adni, és a zöldesítést, a füvesítést, ezeket a terepeket is tisztán fogjuk majd átadni a felújítás után.
2: Ha már füvesítés, akkor mindenképpen említsük meg a Petőfi szobor vonzás körzetében lévő parknak az átalakulását, és akkor ezt a témát tudjuk kerekíteni is.
3: Én nagyon örülök, hogy Beregszász turisztikai látványosságai mellett a szállásadó helyek is bővülnek, és ahogy nem régen tudósítottam a Magnumból, El kell mondanom, hogy a Helikonnak Jánosiban kiváló medencéje van, fűtött medencé, igaz, nem termálmedence, de ennek ellenére egy nagyon érdekes és stabil lokáció. Tudom, minden beregszászinak ajánlan, akinek túl meleg a termálvíz, látogassa meg a Helikont, és amikor az aranypáva újonnan kiépített szárnya átadás alá kerül, ez a spa, ez két héten belül megnyitásra kerül, ennek a külső tereprendezésének volt része az, hogy egyeztetett velünk a tulajdonos, hogy ezeket a szovjet bokrokat mi legyen, telepítsük őket, újra szedjük ki, és tegyünk ki oda bokrokat, vagy inkább tegyük átláthatóvá, jobban átláthatóvá ezt a teret, úgyhogy gyepszőnyeget helyezünk le locsolórendszerrel együtt. Ebben mi egyetértettünk, és ezeket a nehéz gépi munkákat végezték el a tegnapi nap folyamán. Tegnap előtt ugye a burkolat cseréje ugyanott létrejött, és tulajdonképpen egy zöld zóna, egy új zöld zóna fog tudni kialakulni. Az a farkincája, ami közelebb van most a Mária szoborhoz, abban én ma kértem a kollégáimat, hogy telepítsünk virágot, tehát ott inkább ilyen bokros, virágos rész tud majd maradni, nem a sima átlátható, és ezzel egy picit hangulatosabbá tudjuk majd tenni így a Rákóczi teret. Én nagyon örülök annak, hogy ilyen változások tudnak lenni, mikor lennének, ha nem nyáron, ugye virágzik a levendula a belvárosban, azokat most már újra fogjuk nyírni, és szeretnénk még több nyári virágot kihelyezni ezekbe a ládákba is, amelyek a jelzőlámpa és az egészségügyi kollégy bejárata előtt vannak. Azért, hogy a hangulatot a beregszászioknak, illetve városunk vendégeik számára is pozitívként tudjuk kisugározni.
2: A ballagás néhány héttel ezelőtt történt, a nyár elején járunk, viszont az intézményeknek az élete az nem áll meg, egy óriási oktatási reform az, amely áthatja a szellemet az intézmények működésének a tervezésében. Ettől fontos megjegyeznünk, hogy rengeteg olyan lokális probléma, amit szembe kell nézzük, mint gyerekhiány és egyéb sorolhatnánk. Mi érinti a kis térségeket ebben a folyamatban, az iskoláink milyen reformon keresztül mennek?
3: A kérdés egy nagyon bonyolult, és több szempontból is kénytelen vagyok vizsgálni. Beregszász oktatási intézményei kapcsán semmiféle fennakadásunk szinte nincs. Stabilan működnek az intézményeink, a gyerekhiányt, illetve a születési adatoknak a változását az utóbbi 10-15 évre visszatekintve nem jelentős a változás a beregszászi intézményeknek a látogatottságában. Más a helyzet a beregszászi kistérséget érintő iskolák kapcsán. Több olyan kritikus helyzet alakult ki Gecsében, Orosziban, Halálboron, ahol a pedagógusoknak a mennyisége és a tanulóknak a mennyisége 1:4 arányban van. Tulajdonképpen minden egyes pedagógusra van 4 gyerek. Én azt gondolom, hogy nem lehet iskola napirendi ponton úgy, hogy azt bezárjuk, és azt ne nyissuk újra. Mi az elemi iskoláinkat, tehát az 1-4-nek a bezárásáról soha nem volt szó, és minden egyes faluban ezt fenn kell tudni tartani nálunk, csak Balazséron nincs a kistérségeken belül, mint településen belül iskola. Az összes többi településünkön van elemi iskola, ami az általános iskolát illeti. Nekem van egy magánvéleményem, és polgármesteri véleményem van. A polgármesteri véleményem egybe fog függni a többségünknek a véleményével. Mi törekszünk a KMKS és az OMDSZ-es képviselőkkel együtt ahhoz, hogy minden intézményüket fent tudjuk tartani, és tudjuk működtetni, bármennyire is óriási anyagi teher legyen a nyakunkon, és 68% a költségvetésünkből. Ezt többször elmondtam, ezt mindenki érti, hogy 1000 grivnyából 680 grivnyát költünk könyvre, ez semmi családra nem bontható le. Oktatásra és kultúrára nem tud költeni ennyit a család, viszont a mi gyermekeinknek a biztosítása arra, ahhoz, hogy megfelelő oktatáshoz hozzá tudjanak férni, és itthon tudjanak maradni, és itthon találják meg a helyüket, roppant fontos az, hogy ezeket a forrásokat időben meg tudjuk találni, de én nagyon nehezen értek egyet azzal az állásponttal, hogy egy 4 vagy 5 fős osztályban a gyermekeknek a sikerélménye, a lehetősége, a megfelelő baráti kapcsolatok ápolása, a rossz példáknak a feldolgozása, a jó példáknak a feldolgozása. Egy 28 fős osztályban százalékarányosan ugyanúgy megvan a jó tanulóknak a mennyisége, mert az 6. Rossz tanulók mennyisége például 5-6. Mindig lehet választani a barátok közül, és nagyobb kapcsolati tőkét lehet kialakítani. Én nagyon hátrányosnak tartom azokat az osztályokat, ahol alacsony osztály létszám szerint kell, ami kiváló tud pedagógusainknak megfelelni és eredményt kisajtolni ezekből a gyermekekből. Azt hiszem, hogy jobb, hogyha ezek a gyermekek egy nagyobb csoporthoz tartoznak, egy nagyobb közösséghez tartoznak, nagyobb iskolához tartoznak, és az egyik legfontosabb mondani valóm, hogy első a gyerek, második az iskola. Tehát értékrendben, amikor figyelembe akarunk venni kulcsfontosságú pozíciókat, mi mit szeretnénk, hogy az iskola jól érezze magát, vagy hogy a gyerek legyen megfelelő tudásháttérrel ellátva ahhoz, hogy tudjon haladni. Ezért erről még sokat fogunk beszélni ma is, megbeszéléseket tartunk a falvakban. Szeretném tudni a pedagógusoknak a véleményét, nyilván mindenki ragaszkodik majd ahhoz, hogy itt mellettem maradjon az iskola. Szeretném tudni a családtagoknak a véleményét, a szülőknek a meglátását. Nekem ez így jó, a harmadik óra után a gyerekem hazajött és hadd üljön itthon, én pedig azt mondom, hogy azt az 5 órát azt minden nap élmény gazdagon végig lehet tartózkodni osztálytársaiddal együtt, úgyhogy tapasztalatot gyűjts. Legnagyobb feladat ma kiszakítani a gyermekeket az internetes agresszióból, tehát a digitális higiénia a mai napra egy olyan új kifejezésként tört be az életünkbe, hogy erre otthon szinte lehetőségünk nincs befolyásolni. Az iskolában van, legalább az óra 45 perce alatt nincsenek benne a TikTokban, legalább figyelnek arra, mi történik a világban, és segítsenek maguknak abban, hogy amikor döntést kell hozni, hogy maradjanak-e a városban vagy a kistérségben, akkor ők érezzék azt, hogy itt nagyon sok barátjuk van. Ehhez kellenek a nagy osztályok, a nagy iskolák, nagy közösségek, több sportrendezmény, több városnap, több falunap, több kulturális rendezvény, hogy egy konkrét gyereknek minél több barátja tudjon lenni. Ez csak a nagyobb közösségben lehetséges. Ahol 5 gyermek van egy osztályban, ez véleményem szerint destruktív, és az esélyét a piacban való felemelkedést a mai világban szinte el lehetetleníti.
2: Ha már kistérségek, nem olyan rég volt egy kistérségek kényvezetőkkel való egyeztetés, amelyben több pont között szerepelt egy olyan is, hogy fel kell mérni az elhagyott gazdasági épületeket, ingatlanokat, hogy valamilyen formában egy felmérés kell végezni ezen a területen. Mit jelent ez, miért is van erről szó, és mit nem jelent ez a különböző néphiedelmek ellentétben?
3: Texas a kistérségekkel való csatlakozása előtt is ragaszkodott ahhoz, hogy minden ingatlannak legyen meg a saját tulajdonosa. Ha állami, akkor legyen meg le a technicznek paszport, tehát ez tulajdonképpen telekönyvi kivonat, legyen hozzá a föld bemérve és kataszteri számmal hozzáillesztve. Úgy alakultak a dolgok, hogy a Beregszászi kistérségben, a falvakban több olyan ingatlan, még községháza sem volt kataszteri számozva, és nem tartozik az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok közé. Ezt úgy hívja az ukrán jog, hogy inventarizáció, tehát ezt végig kell vezetnünk, és amikor, ha valami nem magántulajdonú, nem önkormányzati tulajdonú, és nem állami tulajdonú, az akkor kié? Én nem merült fel, hogy akkor ott van egy iskola mellett, ott van egy sufni. Az kinek a tulajdonú? Hát az valamikor a kolhozé volt, és akkor a kolhoz azt nem adta el, pályba nem adták oda. Gyerekek, ez kié? Kié a felelősség, hogyha ez valakire ráesik? Akarom tudni, mert hogyha az a tulajdonjogban intézetlen, akkor bírósági határozattal azt tegyük önkormányzati tulajdonba, vagy bontassuk el. Plusz második elem, nagyon sok honfitársunk innen elutazott. Az ingatlanjába, ha szomszéd rá tud figyelni, akkor ez egy teljesen normális egymás melletti élési gondoskodás. Ilyen tapasztalat van, és ez a falvakban ez érvényes. Város erre egy kicsit inertebb. A városi szomszéd a másik szomszédjára nem figyel úgy oda, mint a falusi a falusi szomszédjára. Én azt gondolom, hogy figyelembe kell venni azokat az ingatlanokat, ahonnan úgy alakult, hogy kihaltak, ismeretlenek az örökösök. Ez azt jelenti, hogy előbb vagy utóbb oda beköltözhetnek jogtalanul olyan személyek, akik ellen fellépni, mivel nem lesz panasz rájuk, nem lehet, nem tud majd sem a hatóság, sem az önkormányzat fellépni. Mi szeretnénk ezeket a felméréseket elvégezni ahhoz, hogy be tudjuk azonosítani pontosan, hogy még ingatlannak, akár családi háznak nincs jogos tulajdonosa. Ha van örököse, és még nem tudta befejezni, ezzel nekem akkor semmi kérdésem nincs, lesz majd, megtörténik ez majd idővel, és ha tudunk, akkor ebben segítünk, akár az előjárókon keresztül, akár az állami közjegyzőkön keresztül, de haladjunk ezzel a dologgal tovább. Azt szeretném kikerülni, hogyha káoszként spontán ismeretlen emberek regisztráció nélkül költöznének be ilyen ingatlanokba, közel van a határ. Senki nem szeretne olyan szomszédokkal, ahol először 3-an laknak, utána már 15-en laknak, és akkor nem engednek fel az udvarra senkit, mert akkor ez már a mi házunk. Nem fogják fizetni a közműdíjakat, és feszültséget fognak okozni a szomszédok számára. Én azt gondolom, hogy teljes a rendhez az kell, hogy tudjuk pontosan milyen ingatlan kinek a tulajdonában van, és amiben segítségre van szükség bárki számára, Beregszászi kistérség területén bármelyik polgárunk számára, hogyha segítségre van szükség, akár az előjárók, akár a Beregszászi önkormányzat munkatársa, akár én személyesen, nagyon szívesen segítséget nyújtok. A magán tulajdon az szent és sérthetetlen. Mindenkinek a saját maga tulajdonát meg fogjuk tudni védeni. Itt a vélt tulajdon kapcsán kérem azt, hogy mindenki tegye meg a szükséges lépéseket, mert megörököltük mi ezt 8 éve, de még mindig nem írtuk átféle dolgokat. Kérem, tessék tisztelettel foglalkozni vele, meg kell a tulajdonjogot szerezni rá, és tulajdonba kell venni, nem csak a jelenléttel, hanem ez a megfelelő okmányoknak a beszerzésevel is. A család biztonságáról van szó, és a Beregszászi önkormányzat biztonságáról van szó. Ebben mi nagyon szívesen segítünk, és az előjárók erre kaptak egy feladatot, hogy mérjék fel, hogy falvanként van-e olyan ingatlan, aminek ismeretlen a tulajdonjoga.
2: Polgármester, már csak zárszóra van időnk.
3: Zárszóként én annyit szeretnék mondani, hogy itt a nyári első hónapjának a közepénél tartunk. Városunk tele van turistákkal, városunkban szinte lehetetlen szállásszobát kapni. Én látom a hoteleket és a magánszektorokat is. Én nem azért pedálozok folyamatosan, hogy mindenkit arra szólítsak fel, hogy itt a turisztikai adót be kell fizetni, de az, hogy mi sereghajtók vagyunk szinte Kárpátalján, ez hajmeresztő. Én azt kérek mindenkit, hogy mérlegelje újra fel. Nem azért, mert mi büntetni szeretnénk bárkit is, hanem az önökhöz bejött szállásfoglalótól elvett szállásdíjból kérjük azt a pénzt befizetni az önkormányzatok számára, amivel mi virágokat tudunk vásárolni, szebbé tudjuk tenni a környezetünket, az utcai világítást tudjuk nem csak a városi lakosok számára biztosítani, hanem az itt megszállt vendégeink számára is. Ezzel kívánok a gyermekeinknek boldog vakációt, tovább érezzétek jó magatokat, vigyázzatok fürdőzés közben, és akkor is Beregszász a legszebb város.
2: Köszönjük a beszélgetést Babják Zoltánnak, a Beregszászi kistérség polgármesterének.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Ты в 91 FM. Классный радио.

0: Nyári Mix. Fürdőzés biztonságosan. Köszöntöm Önöket, Rítási Eszter vagyok. Beköszöntött a nyár, és egyre többen keresik fel a strandokat, folyókat, tavakat, vagy éppen a kerti medencéket. A fürdőzés nem csak kellemes kikapcsolódás, hanem remek lehetőség a felfrissülésre és a mozgásra is. Fontos azonban, hogy a jókedv mellett a biztonságra is figyeljünk. A WHO adatai szerint Európában évente mintegy 20 000 ember veszti életét vízbefulladás következtében, és a fulladás az egyik vezető halálok az 5-14 éves gyermekek körében. A legtöbb tragédia megfelelő odafigyeléssel megelőzhető lenne. A szakemberek azt javasolják, hogy felhevült testtel ne ugorjunk azonnal a vízbe. Érdemes fokozatosan lehűteni magunkat, mert a hirtelen hőmérséklet változás rosszul létet okozhat. Ez különösen igaz a természetes vizek esetében.
1: Az állatokat még rövid időre sem

Összeszedtem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az zápor, de esernyő volt pár szó. Nem jártam a Yale-re, s nem jártam a Harvardra.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

dallamok nyomával. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: 15 ура. 16 година. За київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat június 19-én pénteken, híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 19 червня, п'ятниця. В ефірі новини. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Újabb 522 elesett ukrán holttestet ért haza. Az ukrán hadifoglyokkal kapcsolatos koordinációs törzs tájékoztatása szerint a legutóbbi művelet keretében 522 elhunyt személy földi maradványait adták át Ukrajnának. Az orosz fél állítása szerint valamennyien ukrán állampolgárok voltak. A művelet az ukrán hadifoglyokkal foglalkozó koordinációs törzs, az ukrán biztonsági szolgálat mellett működő egyesített központ, az ukrán fegyveres erők, a belügyminisztérium, az emberi jogi ombudsman hivatala, az eltűnt személyek ügyeivel foglalkozó illetékes szervek, a katasztrófa védelmi szolgálat, valamint más biztonsági és védelmi intézmények együttműködésének eredményeként valósult meg, közölte az ukrinform.ua.
4: В Україну за результатами репатріаційних заходів повернули тіла 522 загиблих, які

Esti mese. Álomkapu a legkisebbeknek. Minden este 19:20-tól a Pulzus Rádióban. Kedves történetek, varázslatos kalandok és nyugodt percek lefekvés.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настопа. И один FM. Классное радио. В дорогу.

0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Puls FM.
2: A fel a napom szomorúság. Aggódom, hogy hogyan élek. Olyan leszek, mint ők, ha elpeccel majd a keserűségem.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Па. И один FM. Классное радио. В дорогу.

0: te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vidjam a stopa. Jodin FM.
1: Klasné radio. Vdorohu.

0: Csipke Rózsika. Volt egyszer egy király s egy királyné. Hiába volt övék az ország, a tengernyi kincs, nem voltak boldogok, mert nem volt gyermekük. Lefektükben, felkeltükben, folyton azért imádkoztak, hogy az Isten bár egy gyermekkel áldaná meg őket. Addig-addig imádkoztak, hogy az Isten meghallgatta kérésüket, s megáldotta őket egy szép leánygyermekkel. De olyan széppel, hogy a napra lehetett nézni, de rá nem. Na lett egyszerre nagy öröm a királyi palotában. Nagy vendégséget csaptak, arra meghívták az egész atyafiságot, minden jó emberüket, s ezen kívül az országban élő bűbájos asszonyokat is, hogy mindegyik valami jóval, széppel ajándékozza meg a kicsi király kisasszonyt. Akkoriban épp 13 bűbájos asszony volt az országban. De hogy nem, az egyikről megfeledkeztek, s csak 12-t hívtak meg. Volt nagy dínomdánom, ettek, ittak, vígan voltak, s a nagy dínomdánom után a bűbájos asszonyok sorban a bölcsőhöz léptek, s mindegyik megajándékozta valamivel a kis király kisasszonyt. Egyik szépséget, másik gazdagságot, a harmadik kedvességet adott, s így tovább, kitől, ami tellett. Mikor éppen a 11. bűbájos asszonyra került volna a sor, betoppant nagy mérgesen a 13., s elkezdett átkozódni. Nem hívtatok meg engem, úgy-e? Hát meg is átkozom a király kisasszonyt, hogy mikor 15 esztendős lesz, szúrja meg a kezét egy orsó, s halljon meg szörnyű halállal. Többet nem mondott, de ez is épp elég volt, s azzal nagy széllel lobbal elszaladt. Hely, lett szörnyű ijegység! Akkor a bölcsőhöz lépett a 12. bűbájos asszony, aki addig még nem került sorra, s azt mondta. Ne búsuljon, felséges királyom, s felséges királyném! Ha egészen nem is tudom feloldani az átok alól a király kisasszonyt, legalább enyhítem ezzel. Nem hal meg a király kisasszony, csak aludni fog 100 esztendeig. Hát, hiszen ez is jobb volt a semminél. De ettől a perctől fogva senki sem látta mosolyogni se a királyt, se a királynét. Mind azon törték a fejüket, hogy s mind tudnák megelőzni a nagy szerencsétlenséget. Égessék el, ami orsó van az országomban! Parancsolta a király. S csak ugyan, ami orsót találtak, mind elégették. Bezzeg jó dolguk lett a lusta asszonyoknak s leányoknak, nem kellett fonniuk többet. A király kisasszony pedig nőtt, növekedett, s olyan szép lett, mint égen a ragyogó csillag. Olyan kedves, olyan jó, hogy mindenki szerette. Már kezdtek is megnyugodni a szülők, hogy nem teljesedik be az átok. S mikor a király kisasszony 15 esztendős lett, a király és királyné úgy megfeledkeztek a dologról, hogy aznap elmentek hazúról, és magára hagyták a király kisasszonyt. Ahogy magára maradt, bejárta az egész palotát. Mindent jól megnézett, s végezetül egy vén toronyhoz ért. Vajon mi lehet a toronyban? Gondolta magában. Fölment a lépcsőn, s a torony ajtajában egy rostás kulcsot talált. Fordított egyet rajta, s mindjárt fölpattant az ajtó. Hát, uramisten, ki volt a szobácskában? Egy vénasszony, de olyan vén, hogy az orra a térdét verte. Ott ült egy kis széken, s nagy serényen font, pergette az orsót. Köszönt a király kisasszony. Adjon Isten jó napot, néném asszony. Mit csinál itt kigyelmed?
1: Fonok, lelkem, fonok.
0: Felelte a vénasszony. Hát az meg mi, ami olyan vígan forog?
1: Orsó, lelkem, orsó.
0: Jaj, de szeretnék fonni. Adja ide, hadd próbáljam meg. Odaadta a vénasszony az orsót. Hogy ne adta volna, hiszen ő volt a 13. bűbájos banya, aki annak idején megátkozta a lányt. Ahogy a király kisasszony elkezdett fonni, az orsó hegye az ujjába szúrt, s abban a pillanatban le is esett az ágyra, s mély álomba merült. De nem csak a király kisasszony aludt el, Elnyomta az álom a királyt, a királynét, az egész udvari népet. Elaludtak a lovak az istállóban, a kutyák az udvaron, a galambok a házfedelén, a legyek a falon, azám, elaludott a tűz is a tűzhelyen, nem sistergett a pecsenye a lábasban, s elaludt a szakács is, aki éppen abban a pillanatban az egyik kis kuktát akarta képen törölni. Még a szél is elállott a fákon, s egy levél sem mozdult. Egyszerre a palota mellett egy kis csipke rózsabokor bújt ki a földből. Nőtt, növekedett, terült, lassanként elborította a királyi palota falát, födelét, minden ajtaját, ablakát, még a zászlót is a palota födelén. Eközben híre ment hetet hét országban, hogy a csipkerózsás palotában alszik egy szépséges, szép király kisasszony, akinek Csipkerózsika a neve, s kihez hasonlatos szép lány nem született még kereke világon. Nosza megindultak hát a világ minden részéről a királyfik, hercegek, grófok, bárók, válogatott cigánylegények. Mind eljöttek, hogy hát, ha be tudnának menni a palotába, s láthatnák Csipke Rózsikát. De hiszen, ha jöttek, meg is járták. A Csipke Rózsa ágai nem tudtak átvergődni. Megfogták őket az ágak, bogak, tövisek. Ott ragadtak, ott kellett elpusztulniuk szomorú halállal. Telt múlt az idő, esztendő, esztendő után. Minden esztendőben elpusztult egy seregvitéz, de egy sem láthatta meg Csipke Rózsikát. Hanem egyszer csak letelt a száz esztendő. Éppen akkor próbált szerencsét egy királyfi. Küzdött az ágakkal, tövisekkel derekasan, de hiába, egy szemernyit sem tudott beljebb hatolni. Ám egyszer csak maguktól szétváltak a Csipke Rózsa ágai, s a királyfi végre bejuthatott a palotába. Végigment a termeken, szobákon, aztán fel a vén toronyba, s ím, ott feküdt az ágyon egy gyönyörű lány, Csipke Rózsika. Jaj, de szép volt, Istenem! Csak nézte, nézte a királyfi, nem tudta levenni róla a szemét. Aztán föléje hajult, s megcsókolta a homlokát. Halljatok csodát! Abban a pillanatban felnyílt Csipke Rózsika szeme. Mosolygott a szája, felült az ágyban, s kedvesen megkérdezte. Ki vagy te? Mi vagy te, ki engem felébresztettél?
2: A napkeleti királyfi vagyok,
0: mondotta a királyfi.
2: Eljöttem, hogy felébresszelek.
0: Azzal szép gyöngéden fölemelte az ágyból, s lekísérte a palotába. Amint mentek, sorban felébredt a király, a királyné, az udvari nép, felébredtek a lovak, a kutyák, a galambok, a legyek, felébredt a szakács is, s jól pofon teremtette a kis kuktát, mert hogy elégette a pecsenyét. És megmozdult a szél is, fújt, fújtogált, s megmozdultak erre a falevelek is. Bezzeg, hogy minden lélek jól kialudta magát. Nem is vártak másnapig, még aznap megtartották a lakodalmat. A napkeleti királyfi s Csipke Rózsika lakodalmát. Én is ott voltam, ettem, ittam, táncoltam, aztán hazaszaladtam. Itt a vége, fuss el véle!
3: Mese volt!
4: Abban minden mese volt!
5: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban!

mikor az est csendben leszáll, leveti az ezüstollat, az az első kis tündér, és az őzbőrt, ezüst körmöt leveti a második.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Sluhaj, Radio Puls. Devianosto 2 i 1 FM.

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Pulse FM.
1: Zeneschaft, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.
2: Van, különböző korszakok és különböző zenei világok találkoznak, mint például Teddy Swims, Charlie Puth és Coco Jones, a Coldplay, Cyril és James Blunt, az Arthur Stem különleges feldolgozása, valamint Elton John dalain keresztül járjuk végig az emberi kapcsolatok, az emlékek, a remény és az élet körforgásának állomásait. Induljon hát ez a zenei utazás. Kezdünk! Vítáňa radioslucha čámu сегодняшней программе музычный трек переплетаются різні епохи музики. Teddy Swims, Charlie Puth і Coco Jones, Coldplay, Cyril та James Blunt, особлива інтерпретація Arthur Stem, а також Elton John проведуть нас шляхами людських стосунків, спогадів, надії та вічного кола життя. Тож вирушаємо у цю музичну мандрівку. Починаємо.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szép jelasztatva. Jodin FM.
1: Klaszne Radio. Vdorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. Dimjanosto 2. Jodim FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Ты в 91 FM. Классное радио в дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. Divjanosta 2. Jodin FM.